Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb

Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Amerikai lobbicéggel kötött szerződést az elnöki hivatal, melynek tárgya a Románia stratégiai érdekeinek védelme és az Egyesült Államokkal való partnerség megerősítése. Három hónap alatt 167 millió lejt hozott Romániának a TEMO adó. Románia egy széntüzelésű erőmű bezárásának elhalasztását kéri az Európai Bizottságtól. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Amerikai lobbicéggel kötött szerződést az elnöki hivatal. Adta hírül az economedia.ro. Az Evershed Sutherland feladata az lesz, hogy az amerikai kormánnyal és a kongresszussal való kapcsolattartásban segítse Romániát. A szerződés általános tárgya Románia stratégiai érdekeinek védelme és támogatása, az Egyesült Államokkal való partnerség megerősítése és a román állam arra irányuló képességeinek az erősítése, hogy hatékonyan védelmezze polgárainak az érdekeit egy kiszámíthatatlan nemzetközi környezetben. Közölte az elnöki hivatal. A megállapodás 6 hónapra szól. A maximális havi érték 565 ezer dollár. A konkrétan kifizetésre kerülő összeg pedig az elvégzett szolgáltatásoktól függ. A román államkasszába csak nem 167 millió lej folyt be az olcsó, EU-n kívülről érkező csomagokra kivetett új díjból, írja az Euronews. A TEMO adóként emlegetett teher január 1-én lépett életbe, és minden 150 euró alatti unión kívülről rendelt csomagra vonatkozik. Az év első három hónapjában a romániai vásárlók közel 6,7 millió ilyen küldemény után fizették a csomagonkénti 25 lejes díjat. Az Euronews adatai szerint a legtöbb pénz márciusban érkezett be, abban a hónapban több mint 62 millió lejt szedett be az adóhatóság. A pluszköltség elsősorban az olyan platformoktól rendelt termékeket érinti, mint a TEMO, a Shein, az AliExpress vagy a Trendyol. A kormány elhalasztaná egy széntüzelésű erőmű bezárását, írja az economica.net kormányzati források alapján. Az országos helyreállítási terv keretében Románia vállalta, hogy augusztus 31-ig véglegesen leállítja az Olténia energetikai komplexum újabb egységét. Most azonban a határidő kitolását kéri az Európai Bizottságtól. A halasztás azért vált szükségesé, mert késnek azok a beruházások, melyek a megszüntetésre ítélt erőművet pótolni tudnák. Az új radnóti erőművet már 2020-ban át kellett volna adni, de az év végén a legjobb esetben is még csak tesztelési fázisban lesz. A maros-németi erőmű befejezése pedig előreláthatóan egy évet késik. Mivel a következő télen a csernavodai erőműnek csak az egyik reaktora tud termelni, a problémamentes áramszolgáltatás biztosításához minden széntüzelésű erőműre szükség lesz.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Többet nincs, majd nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Tavaly 536 milliárd euró volt a romániai cégek összesített árbevétele. Az adatok területi bontásban elképesztő különbségeket mutatnak. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. Módosulnak a túlóra és az ünnepnapi munkavégzés feltételei. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Tavaly 536 milliárd euró volt a romániai cégek összesített árbevétele. Derül ki a topfirme.ro portál elemzéséből. Ugyanakkor az adatok területi bontásban elképesztő különbségeket mutatnak. Abban semmi meglepő nincs, hogy az ország első számú gazdasági pólusa Bukarest, de a főváros dominanciájának mértéke mellbevágó. Az ott működő cégek 204,1 milliárd eurós forgalmat bonyolítottak. A megyék rangsorát a főváros vonzás körzetének számító Ilfov vezeti, majd Kolozs, Temes és Árcses következik. Árcses annak köszönheti az előkelő helyezést, hogy a területén található az ország legnagyobb autógyára, amely köré egész gazdasági ökoszisztéma épült. Viszonylag jelentős a gazdasági tevékenység Bihar, Szeben és Maros megyében is. Nálunk például 13 milliárd euró volt az összesített árbevétel. Július 1-től drágább lesz a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megvásárlása, miután a bruttó minimálbér 4050 lejről 4325 lejre emelkedik. A változás közvetlenül érinti azokat, akik önkéntes társadalombiztosítási szerződéssel szeretnék pótolni a hiányzó nyugdíjbiztosítási éveiket. Ugyanis az állami nyugdíjrendszerben a minimális hozzájárulás összege a minimálbérhez kötött. A jelenlegi szabályozás szerint az önkéntes nyugdíjbiztosítás minimális havi hozzájárulása a bruttó minimálbér 25%-a. Ez jelenleg körülbelül 1012 lejes havi befizetést jelent. Július 1-től azonban már nagyjából 1081-1082 lejre emelkedik az összeg. A teljesítést követő 60 napon belül szabadidővel kell kompenzálni a túlórát és a munkaszüneti napon végzett munkát. Bizonyos feltételek mellett azonban bérpótlék is jár érte. Derül ki a közalkalmazotti bértörvény tervezetéből. A jogszabályjavaslat szerint, ha 60 napon belül nem lehetséges a szabadidő kiadása, akkor a közalkalmazott a munkanapokon ledolgozott többletórákért a következő hónapban az alapbér 75%-ának megfelelő bérpótlékban részesül. A munkaszüneti napon ledolgozott többletórákért ebben az esetben az alapbér 100%-ának megfelelő bérpótlék jár. A túlóra csak akkor fizethető ki, ha a közalkalmazott felettese írásban utasítást adott a túlórázásra. A túlórák száma egy évben nem haladhatja meg a 360-at, és csak akkor lehet 180-nál nagyobb, ha ehhez a szakszervezetek is hozzájárulnak.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: A hatóságoknak fogalmuk sincs, mennyit kerestek pontosan a közalkalmazottak. A hónap elejé hivatalos munkaszüneti napok miatt több millió nyugdíjas módosított ütemezés szerint kapja meg a júniusi járandóságát. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak az Európai Unióban. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Romániában komoly problémát jelent, hogy az állam nem rendelkezik átfogó és pontos nyilvántartással arról, mennyi fizetést kapnak az ország közalkalmazottai. Jelentette ki az ügyvívő munkaügyi miniszter. Drágos Pöszláru hangsúlyozta, ezt a hiányosságot jogszabályi módosításokkal kívánják megszüntetni. A tárcavezetőt arról is kérdezték, hány közalkalmazott keres jelenleg többet, mint az ország elnöke. Pöszláru úgy fogalmazott, pontos számot egyelőre nem tud mondani. Ugyanakkor jelenleg több állami alkalmazott fizetése meghaladja az állam főbérét. A miniszter elmondása szerint az elnöki fizetés jelenleg körülbelül 15-16 ezer lej között mozog, miközben bizonyos közférában dolgozók ennél jóval magasabb juttatásban részesülnek. A kormány által tervezett új bértábla rendszer célja, hogy az állami fizetéseket egy 1-től 8-ig terjedő rendszer alapján rendezzék újra. Több millió nyugdíjas a hónap elejé hivatalos munkaszüneti napok miatt módosított ütemezés szerint kapja meg a júniusi járandóságát. Június 1-én egyszerre ünneplik a gyermeknapot és az ortodox pünkösd második napját. Ez késlelteti a nyugdíjak kézbesítését azok számára, akik a román postán keresztül kapják meg. A hatóságok szerint azonban a késések kizárólag logisztikai jellegűek, és minden járandóságot teljes egészében kifizetnek. A kézbesítés június 2-a és 15-e között zajlik, és azokat a nyugdíjasokat érinti, akik készpénzben, a postások közvetítésével kapják meg járandóságukat. A bankszámlára utalt nyugdíjak a megszokott időpontban érkeznek. A hatóságok arra kérik a nyugdíjasokat, hogy kövessék a hivatalos kézbesítési időszakot, és ne essenek pánikba, ha a nyugdíj nem érkezik meg a hónap első napjaiban. Ha a kézbesítés otthon nem lehetséges, az összegek később a postahivatalokban is átvehetők lesznek. Jelentősen emelkedtek az üzemanyagárak az Európai Unióban. Az előző hónaphoz képest a gázolaj átlagosan 7,9%-kal, a benzin pedig 2,4%-kal drágult, derül ki az Eurostat adataiból. A legnagyobb emelkedés Szlovéniában jegyezték, ahol 12,9%-kal került többe az üzemanyag, míg a legkisebb drágulást Írországban mérték, 1,3%-os növekedéssel. Románia ugyanakkor azon kevés országok közé tartozik, ahol csökkent a benzinára. Áprilisban 1,2%-kal volt olcsó, mint egy hónappal korábban. Az egyéni közlekedéshez használt üzemanyagok és kenőanyagok éves szinten összességében 20,8%-kal drágultak.
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 2 perc van, ami ezúttal is a kezdete vár az egyetlen magyar nyelvűzen is ébresztőjének, a Reggeli Plusznak, a mikrofonnál most is Hosszú Zsanyival. Mint minden egyes hétköznap természetesen ma is 8 óráig várlak titeket itt a 89,6-on, a pluszfm.ro oldalon és a pluszfm-es applikációnkon keresztül is. Május 28-a csütörtök van, szóval induljon egy újabb nap, újabb kihívásokkal és kérdésekkel. Bizony-bizony sok érdekességre számíthattok be is, úgyhogy érdemes most is velünk tartani.
0: Reggeli Plusz. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

Könnyű napot minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket, és ha már hallgattok, akár hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk, Ámplusz FM Nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is. Én pedig csak bátorítani tudok mindenkit, hogy tegyétek is azt meg, mert képzeljétek, rekord kísérletre vállalkoznak a szalontai napokon. A Hajdúváros a világ legnagyobb bölény bogrács gulyását szeretné elkészíteni május 31-én vasárnap a város központjában. Érdekelne is ennek kapcsán, hogy mi volt a legnagyobb étel, amivel valaha dolgotok volt. Erre a kérdésre várom akkor már hozzászólásokat, akár szóban, akár írásban, szóval

0: Hello Nagyvárad, ez itt a Reggeli Plusz, ahol nem csak a legjobb zenéket kapjátok, hanem faggatózok is nálatok. Ma például azzal kapcsolatban, hogy mi volt a legnagyobb adag étel, amivel valaha dolgotok volt. Annak apropóján, hogy az idei szalontai napok nem csak koncertekről, felvonulásról is, ünnepi programokról szólnak majd, hanem egy olyan közös vállalkozásról is, amelyre hosszú ideig emlékezhetnek a helyiek. A Hajdúváros a világ legnagyobb bölényi bográcsgolyását szeretné elkészíteni május 31-én vasárnap a város központjában. A rekordkísérlet sokak szerint az elmúlt évek egyik legnagyobb közösségi eseménye lehet Nagyszalontán. Egyébként a város nem először tesz ilyet. 2006-ban a 400. évfordulón már bekerültek a Guinness rekordok könyvébe egy akkori hagyományos óriás gulyással. A mostani alapanyagot adó partnert azért választották, mert Nagyszalontán működik a kontinens legnagyobb bölénytenyészete. A világ legnagyobb bölény bográcsgolyásának rekordját jelenleg amúgy még senki sem tartja, mivel a világ első Guinness rekordot célzó hivatalos kísérletet most vasárnap Nagyszalontán fogják végrehajtani. Na de érdekelne, hogy nektek mi volt a legnagyobb étel, amivel valaha dolgotok volt? Én továbbra is a legjobb zenéket adom viszonzásul.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz, a Plusz

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Üdvözlet nektek, 6 óra 24 perckor ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyi. Valaki azzal kapcsolatban kíváncsiskodik nálatok, hogy mi volt a legnagyobb adag étel, amivel valaha dolgotok volt. Romániához számos lenyűgöző étellel kapcsolatos hivatalos Guinness rekord köthető, bár közvetlenül Nagyváradon nem regisztráltak ilyen gasztro rekordot, az ország más pontjain elképesztő teljesítmények születtek. Például a világ leghosszabb kolbásza, amely közel 63 kilométer hosszú volt, a rekordot Ploiesten állították fel még 2014-ben, aztán ott van a világ legnagyobb salátája, amit 2012-ben Bukarest mellett dobtak össze, konkrétan egy gigantikus több mint 19 tonnás zöldségsalátát, és persze nem utolsó sorban a világ leghosszabb kültős kalácsának abszolút rekordját egy székelyföldi falu, Csíkszentgyörgy tartja, amit most alig egy hónapja állítottak fel. Egy elképesztő 22,3 méter hosszú óriási kürtős kalácsot sütöttek. Én pedig továbbra is várom, hogy megosszátok velem, hogy mi volt a legnagyobb adag étel, amivel valaha dolgotok volt. Van kint egyébként a kérdéshez kapcsolódóan egy poszt is a Facebook oldalunkon, a Plusz FM Nagyvárad Facebook oldalon, amelyhez egy komment formájában is megírhatjátok a véleményeteket, én pedig természetesen ezúttal is hozom cserébe a legnagyobb slágereket.

0: Maxi, és tőlük a Faragi világ, mi 2005-ből, na tegnap délután este felé, meg hát ugye a mi napunkat forgatta meg egy kicsit az a bolondos, viharos szél, ami tapasztalható volt az esti órákban. Bízom benne, hogy környéketeken nagy kárt nem csinált. Én, amikor idejöttem a stúdióba most így a hajnali órákba, akkor láttam egy-két helyen letört fágakat, de nagyjából ennyi. Úgyhogy remélhetőleg a város további pontjain sem volt jelentősebb károkozás. Az biztos, hogy az okozata ennek a tegnapi erőteljes légmozgásnak érezhető a mai nap folyamán. Ugye megérkezett egy kis lehűlés ezzel egy időben, vagy valamilyen szinten ezzel a tegnapi viharos széllel. Igaz, jelen pillanatban ugyanúgy ilyen 17 fok körül mérhetünk, mint ami az elmúlt napokban tapasztalható volt így akkor a reggeli órákban, viszont napközben a maximum hőmérséklet csak olyan 24 fok körül várható. Többnyire tiszta ég volt mellett, és persze a napsütésnek köszönhetően csapadékra sem kell számítani, viszont arra igen, hogy időnként ma is felerősödhet a légmozgás, és gyenge hidegfronti hatás is terheli a szervezetünket. Az utak jelenlegi terheltsége kapcsán nincs konkrét információm, úgyhogy arra hagyatkozom, ami ilyenkor általában lenni szokott, és ez nem más, mint hogy ezekben a percekben még nincs túl nagy forgalom a város és a megye útjain. Persze, ha nektek van tudomásotok arról, hogy lenne valahol valamilyen közlekedés nehezítő tényező, akkor azt szívesen veszem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, és persze üzenhettek a Messengeren is, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig biztosítom hozzá most is a legjobb dalokat.
1: Jó reggelt! Jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz, a Plusz

6 óra 40 perc van, Halihó Nagyvárad, az előbbi The Black Eyed Peas dal is bizonyíték volt arra, hogy itt a Plusz FM-en halljátok a legjobb zenéket, és persze a titeket érintő leglényegesebb infókat is. Éppen ezért jó, ha tudjátok, hogy a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynökség közleményben tájékoztat arról, hogy a legfrissebb adatok szerint összesen 748 megüresedett állást kínálnak Bihar megyében, Nagyváradon pedig a szabad munkahelyek száma 548. A lista számos területről tartalmaz állásajánlatokat a kereskedelemtől, a szállítmányozástól és az építőipartól kezdve az élelmiszeriparon és a szolgáltatásokon át a termelésig. Az említett munkaadók között szerepel a nagyváradi itt élő tábla is, amely jegyzőt keres, a szükséges iskolai végzettség ebben az esetben természetesen egyetemi végzettség, többek között amúgy biztonsági őrt, épület és járműtakarítót, szakássegédet, kézicsomagolót, biológust, szakácsot, péket, pénztárost, sofőröket, jogi tanácsadót, könyvelőt, villanyszerelőt, takarítót, különböző szakmérnököket, jegyzőt, mosogatót, kereskedelmi alkalmazottat, raktárost, projektmenedzsert, áramozgatót, autószerelőt, napelemszerelőt, mezőgazdasági munkás pincért, pizzakészítőt, recepcióst, raktárfőnököt és szakképzetlen munkásokat is keresnek. További információkkal az Ázsió Femi megyei székhelyén szolgálnak, azaz Nagyváradon a Transzilvániai utca 2 szám alatt, de hívhatjátok őket telefonon is a 0259 436 821-es számon. A következő szám pedig a Dracula, Tame Impala, tavalyi dala.

0: Üdvözlet nektek, 6 óra 48 perckor ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki nem csak a legjobb zenéket, hanem a legérdekesebb hallgatói hozzászólásokat is megosztja veletek. Ma ugye azzal kapcsolatban, mi volt a legnagyobb adag étel, amivel valaha dolgotok volt. Magyar János azt írja, 10 éves koromban, mikor mániámmal vált a testedzés, volt, hogy 3 töltött csirkét megettem 1 óra alatt, de az is előfordult, hogy megettem 12 egész csirkecombot. 4 személyre szóló hidegtálat elintéztem 9 évesen. Egy szóval nem vagyok allergiás a kajára. Aztán Vasari Zsóka is kommentelt, hello mindnyájatoknak, anyukámmal töltöttünk 200 darab káposztát egy kedves nénivel, 16 tepsi süteményt egy családi esemény alkalmából. Aztán Szabó Csabi azt írja, 40 liter bográcsos, nagyobb üst nem volt. Székely Ilona is kommentelt, keresztelésre 45 embernek mindent elkészítettem, valamint Tallódi Zsuzsa is írt, hogy mi volt a legnagyobb adag étel. Hát kicsit kell gondolkodjak, bogrács készítés 30 literes üstben, kocsonyafőzés 20 literes fazékba, és mivel szeretem a zöld paszúj levest, azt sem 2 litert szoktam főzni. Nyilván van, még csak most ennyi jutott eszembe. Hát nagyon szépen köszi, hogy megosztottátok velem, én osztogatom cserébe most is a legnagyobb sláger, és lesz még majd a következő órában szó, ezzel a témával kapcsolatban fogunk majd Anitával is beszélgetni, és akkor majd még elárul részleteket a rekordkísérlet kapcsán is. De addig is akkor én ígéretem, ez hűen adom nektek most is a legnagyobb slágereket.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz, a

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Katasztrofális első negyedévük volt a lakossági szolgáltatásoknak, a tavasz beköszönte sem javított az ágazat helyzetén. Jelentős pénzügyi nyomás nehezedik a szülőkre, csillagászati összegekbe kerülnek az évzáró bankettek. Egyre több tinédzser válik súlyos roller baleset áldozatává, trendi vált a házi tuningolás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Katasztrofális első negyedévük volt a lakossági szolgáltatásoknak, a tavasz beköszönte sem javított az ágazat helyzetén, az emberek sokkal kevesebb pénzt költenek, mint az elmúlt esztendőben. A lakossági szolgáltatásokat nyújtó cégek árbevétele 8,3%-kal volt kisebb, mint 2025 azonos időszakában, derül ki az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adataiból. Az ágazaton belül csak az utazási ügynökségek és más turisztikai szolgáltatásokat nyújtó cégek bevételei emelkedtek. Legrosszabbul a szerencsejátékokkal foglalkozó cégeknek, a fodrászatoknak és szépségszalonoknak ment az üzlet, a visszaesés mindkét területen 14,6% volt. Síralmasan alakultak a bevételek a szálloda és a vendéglátóiparban is. A mosodák és ruhatisztítók forgalma is elmaradt az egy évvel korábbi szinttől. Romániában törvény garantálja az ingyenes oktatást, de a valóság egészen más képet mutat. Az iskolai évzáróban kettek is a láthatatlan költségek nagyon is zsebbevágó részét képezik. Van, hogy egy esküvőhöz hasonló a pénzügyi nyomás, amelyet minden szülőnek el kell viselnie. Hiszen ami egészen a közelmúltig csupán egy a gyermek számára fontos pillanat megünneplése volt, az már a igazi társadalmi státuszjelzővé vált. Aki pedig nem alkalmazkodik, azt kirekesztik, sőt, kizárják a csoportból. A közelmúltban a nyilvánosság elé került egy bukaresti állami oktatási intézmény esete, ahol a szülőktől jelentős pénzügyi hozzájárulást, gyermekenként 600 lejt kértek egy étteremben megrendezendő, az első osztályosok számára szervezett ünnepség finanszírozására. Ugyanakkor a jelenlegi szabályozás nem alkalmas ezeknek a gyakorlatoknak a visszaszorítására. Egyre több gyermek válik súlyos roller baleset áldozatává. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a gyárilag beállított 25 km/h sebességkorlátozás feloldása, amely egyre elterjedtebb gyakorlat, komoly veszélyeknek teszi ki a fiatalokat. A gyerekek nagyon ügyesek és akár segítség nélkül is képesek feloldani a korlátozást, figyelmeztetnek rollerkereskedők. A rendőrség ugyanakkor hangsúlyozza, minden olyan módosítás, amely lehetővé teszi a jármű sebességének növelését, törvénysértésnek minősül. Az érvényben lévő jogszabályok szerint elektromos rollerrel csak bizonyos feltételek mellett lehet közlekedni. Romániában közben rohamosan növekszik az elektromos rollerek piaca. Az ország legnagyobb sportszerkereskedője tavaly 4-szer annyi ilyen járművet értékesített, mint egy évvel korábban.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Tiszta égbolt jellemzi a mai napunkat is, így csapadékra továbbra sem kell számítani, viszont annyira melegre sem, némileg mérséklődik az elmúlt napokra a jellemző nyárias hőmérséklet. Jelenleg ugyan 17 fok környékén mérhetünk, a délután folyamán ezúttal csak olyan 24 fok körül fogunk majd napi maximumként, időnként felerősödő légmozgás mellett is gyenge hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM közlekedési információk.
2: Ezekben a percekben még gond nélkül el lehet jutni a város bármely pontjába, de ha láttok valamilyen közúti akadályt, akkor ne habozzatok, hanem hívjatok minket a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, vagy írjatok nekünk a 0734 17 22 22-es SMS, WhatsApp és Viber számunkra. Jó utat mindenkinek!
0: És most jó reggelt! Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt, Nagyvárad! Újra itt a Reggeli Plusz, a mikrofonnál 8 óráig Balázs Anitával.
3: És Hosszú Sanyival. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat ezen a csütörtöki napon. Nagyváradiak és környékbeliek, május 28-a van, Emil és Csanád névnapja. Köszöntünk mindenkit, aki ma valamilyen jeles évfordulót ünnepel, és persze arra biztatunk titeket, hogy ma is hangolódjatok és töltekezzetek a reggeli készülődésben, a munkába vezető úton, vagy épp a munkahelyen a Plusz FM slágereivel.
2: És persze azok mellett mi is érkezünk majd a mindannyiunkat érintő legérdekesebb témákkal, úgyhogy érdemes most is velünk tartanotok.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: itt a Reggeli Plusz, a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztő műsor Anitával és Sanyival, és persze itt vagytok velünk ti, és köszönjük szépen nektek, cserébe kaptok tőlünk sok-sok érdekességet.
1: Összesítette a pénzügyminisztérium az országos adóhatóság szolgáltatásaival és a privát virtuális tér elnevezésű platformmal kapcsolatban az adófizetők részéről beérkezett visszajelzéseket. A szaktárca keddi közleménye szerint a felmérésben 72.566 válaszadó vett részt, akiknek az adóhatóság kirendeltségeinél való ügyintézéskor tapasztaltakról, az ANAF online szolgáltatásairól, telefonos ügyfélszolgálatáról és digitális segítségnyújtási eszközeiről kellett véleményt mondaniuk. Az eredmények szerint az adóhatóság kirendeltségeinél szerzett tapasztalatokat többnyire pozitívnak értékelték az adófizetők. Az 1-től 5-ig terjedő skálán 4-esre pontozták mind az elmúlt 12 hónap interakciói, mind a legutóbbi tapasztalat vonatkozásában. A dokumentumok benyújtására és az adóhatósággal való online kommunikációra használt CPV platform 3,7-es minősítést kapott, az ANAF honlapját 3,5-ösre értékelték, a telefonos ügyfélszolgálatok 3,3 és 3,5 közötti pontszámot kaptak, míg a chat szolgáltatások és az ANA chatbot 2,7 és 3 közöttit.
0: Talán ez utóbbi az, ami egy kicsit úgy szomorú, de egyébként az sem annyira örvendetes, hogy összességében, vagy nagyjából középértékekről beszélünk. Uh-huh. Szóval ugye 1-től 5-ig terjedően a 3,7-es az hát nem a legjobb, és ugye az a legmagasabb, ha jól emlékszem, ugye az volt a legmagasabb a 3,7-es.
1: Igen, az online kommunikáció tekintetében, de 4-es volt a személyes interakciós, tehát hogyha bement valamilyen ügyet intézni személyesen.
0: Bocsánat, igen, azt ugye ugrottam egyet gondolatilag, hogy én kifejezetten itt az online részre,
1: igen, az 3,7 volt.
0: Ugye ez a Szepeve nevezetű platform. Ennek a használata egyébként milyen? Neked van ebben tapasztalatod?
1: Igen, nekem van. Tehát, nem mindig találom meg, amit szeretnék.
0: Oké, ez szerintem mindent elmondtam.
1: Megmondom őszintén. Egyébként nem annyira nehéz, de azért úgy eléggé alaposan kell keresni, tehát hogy nem annyira szembetűnő az, hogy mondjuk ha be akarok egy dokumentumot nyújtani, akkor azt hol találom meg arra a lehetőséget, hogy valamilyen dokumentumot ugye elkészítse. Igen. És ezzel kapcsolatban egyébként pont kipróbáltam az ANA chatbotot, akartam is mondani.
0: Okay.
1: Beírtam, hogy én szeretném az adóbevallásomat benyújtani, hogy egy kisvállalkozóként is dolgozom, és egyszerűen nem találtam azt a nyomtatványt, hogy hol van, és akkor megkérdeztem az Anát, hogy na, én most ezt szeretném csinálni, és akkor hol van ez a nyomtatvány, vagy találom, és egyébként kiadta a linket, hogy hol
0: a
1: van.
0: Úgyhogy... nem? Tehát, hogy...
1: Tessék?
0: A Gosdú téren, ahol van az Anátnak a kezdődje.
1: Nem. Tehát, hogy itt nekem amúgy segített, mert hogy itt tényleg azt a linket másolta oda be, vagy azt jelenítette meg, amire, hogyha én rákattintottam, akkor pont az jött be nekem az adóbevallás nyomtatvány, amire szükségem volt, úgyhogy nekem nincs rossz tapasztalatom, mint olyan ezzel a chatbottal. Nem tudom, hogy mások mit kérdezhettek tőle, vagy mire próbálták volna használni, hogy ennyire alul lett szegényke pontozva. Na, az is biztos, hogy még eléggé ilyen kezdeti fázisban van, tehát hogy lehet, hogy csak ilyen alapvető dolgokban tud segíteni, mint például ez is, amire nekem szükségem volt, hogy így elirányít. Egy komplexebb problémát, hogyha megkérdezel tőle, akkor arra még nem igazán tud válaszolni, és valószínűsítem, hogy lehet, hogy emiatt kapott ilyen alacsony értékelést.
0: De egyébként ez összességében az minden ilyen mesterséges intelligenciás chatnek valahol a sajátossága, hogy tudni kell tőle kérdezni.
1: Igen.
0: Tehát, hogy úgy kell már eleve a kérdés is egy kicsit azért úgy konkrétan, hogy célirányosan feltenni, hogy már irányba tud állítani. Mert egyébként egyszer-kétszer tapasztaltam én is, hogy nagyon el tud menni más irányba, és akkor nagyon elkezd velem csevegni, meg úgy gondolja, hogy neki az a küldetés, hogy az én napomat szebbé tegye. Tehát, hogy, ami egyébként jó, tehát aranyos, meg minden.
1: Persze, kedves,
0: igen. Meg nagyon készséges. Csak tudod, amikor van ez a szituáció, hogy sietsz, valamit nagyon gyorsan meg akarsz szerezni, valami információhoz akarsz pillanatok alatt jutni, és az emiatt meghiúsul, hogy ő most itt
1: nem annyira jó,
0: kezdi körüljárni a témát, hogy eltáncolni más irányba, akkor az úgy az zavaró tud lenni.
1: Igen. És én még azt szoktam élvezni, mikor valamit kérdezek, válaszol, és akkor utána a végére még oda tűz egy újabb kérdést, hogy szeretnéd, ha ezt vagy azt még ezért megcsinálnám, hogy biztos, ami biztos. Mikor már azt hinné az ember, hogy oké, akkor megvan a válasz, akkor így elbizonytalanít egy kicsit, nem? Tehát, hogy így nekem van egy ilyen jellegű tapasztalatom is ezekkel a chat GPT-kkel és társaival kapcsolatban.
0: Igen.
1: Na, de visszatérve egyébként a témánkra, azt lehet tudni, hogy a visszajelzések alapján, hogy az adófizetők többsége azt nyilatkozta, hogy lassú és instabil a honlap, a CPV-nek műszaki problémái vannak, a felület nehezen használható, valamint a karbantartás és a frissítések miatt gyakran elérhetetlen maga az oldal, és ez okozza a legtöbb gondot. A visszajelzések alapján a pénzügyminisztérium és az ANAF felgyorsítja egyébként a digitalizációt, legalábbis ezt ígérik, és külön hangsúlyt fektetnek arra, hogy a platformok stabilitását és a szolgáltatásokat egyszerűsítsék. Az év második felében kezdődik majd el ez a modernizációs folyamat, és magában foglal egy új, egyszerűsített és könnyebben használható ANAF portál elindítását, a CPV új verziójának a bevezetését kibővített funkciókkal, az intelligens és részben előre kitöltött űrlapok bevezetését, az online időpontfoglalási és videokonferencia szolgáltatások fejlesztését, valamint az adófizetőkkel való digitális kommunikáció javítását is. Szuper. Úgyhogy sok jó szépet hangzik. És jót ígérnek. Aztán majd kiderül, hogy ebből mi és hogyan fog megvalósulni.
0: Így van, de addig is az biztos, hogy mi adjuk nektek.

0: Klassz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Élvezd a nyarat, kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál, kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra, nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
0: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Katasztrofális első negyedévük volt a lakossági szolgáltatásoknak, a tavasz beköszönte sem javított az ágazat helyzetén. Jelentős pénzügyi nyomás nehezedik a szülőkre, csillagászati összegekbe kerülnek az évzáró bankettek. Egyre több tinédzser válik súlyos roller baleset áldozatává, trendé vált a házi tuningolás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Katasztrofális első negyedévük volt a lakossági szolgáltatásoknak, a tavasz beköszönte sem javított az ágazat helyzetén, az emberek sokkal kevesebb pénzt költenek, mint az elmúlt esztendőben. A lakossági szolgáltatásokat nyújtó cégek árbevétele 8,3%-kal volt kisebb, mint 2025 azonos időszakában, derül ki az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adataiból. Az ágazaton belül csak az utazási ügynökségek és más turisztikai szolgáltatásokat nyújtó cégek bevételei emelkedtek. Legrosszabbul a szerencsejátékokkal foglalkozó cégeknek, a fodrászatoknak és szépségszalonoknak ment az üzlet, a visszaesés mindkét területen 14,6% volt. Síralmasan alakultak a bevételek a szálloda és a vendéglátóiparban is. A mosodák és ruhatisztítók forgalma is elmaradt az egy évvel korábbi szinttől. Romániában törvény garantálja az ingyenes oktatást, de a valóság egészen más képet mutat. Az iskolai évzáróban kettek is a láthatatlan költségek nagyon is zsebbevágó részét képezik. Van, hogy egy esküvőhöz hasonló a pénzügyi nyomás, amelyet minden szülőnek el kell viselnie. Hiszen ami egészen a közelmúltig csupán egy a gyermek számára fontos pillanat megünneplése volt, az már a igazi társadalmi státuszjelzővé vált. Aki pedig nem alkalmazkodik, azt kirekesztik, sőt, kizárják a csoportból. A közelmúltban a nyilvánosság elé került egy bukaresti állami oktatási intézmény esete, ahol a szülőktől jelentős pénzügyi hozzájárulást, gyermekenként 600 lejt kértek egy étteremben megrendezendő, az első osztályosok számára szervezett ünnepség finanszírozására. Ugyanakkor a jelenlegi szabályozás nem alkalmas ezeknek a gyakorlatoknak a visszaszorítására. Egyre több gyermek válik súlyos roller baleset áldozatává. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a gyárilag beállított 25 km/h sebességkorlátozás feloldása, amely egyre elterjedtebb gyakorlat, komoly veszélyeknek teszi ki a fiatalokat. A gyerekek nagyon ügyesek és akár segítség nélkül is képesek feloldani a korlátozást, figyelmeztetnek rollerkereskedők. A rendőrség ugyanakkor hangsúlyozza, minden olyan módosítás, amely lehetővé teszi a jármű sebességének növelését, törvénysértésnek minősül. Az érvényben lévő jogszabályok szerint elektromos roller emberrel csak bizonyos feltételek mellett lehet közlekedni. Romániában közben rohamosan növekszik az elektromos rollerek piaca. Az ország legnagyobb sportszerkereskedője tavaly 4-szer annyi ilyen járművet értékesített, mint egy évvel korábban.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Tiszta égbolt jellemzi a mai napunkat is, így csapadékra továbbra sem kell számítani. Viszont annyira melegre sem, némileg mérséklődik az elmúlt napokra a jellemző nyárias hőmérséklet. Jelenleg ugyan 17 fok környékén mérhetünk, a délután folyamán ezúttal csak olyan 24 fok körül fogunk majd napi maximumként, időnként felerősödő légmozgás mellett is gyenge hidegfronti hatás is terheli ma a szervezetünket.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták. Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Folyamatosan erősödik a forgalom a város és a megye útjain. Beindult az élet, így már most torlódásra kell számítani szakaszonként a városba bevezető utakon. A kolozsvári, aradi, borsi, illetve a püspöki úton. A nagyobb sugárutakon is a megszokottnál többet kell várni a jelzőlámpáknál és a körforgalmaknál, úgyhogy kitartás mindenkinek.
3: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
5: Megyünk is tovább a legjobb zenékkel és sok-sok érdekességgel.
6: Például mindjárt beszélünk arról is, hogy világrekord kísérletre készül Nagyszalonta. Maradjatok a Pluszon, hamarosan jövünk a téma részleteivel.
3: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

0: Jó reggelt, Nagyvárad! Ez itt a Reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is megnéztek mindent, hogy megfelelően tájékoztatva legyetek.
1: Rekord kísérletre vállalkoznak a szalontai napokon. A Hajdúváros a világ legnagyobb bölény bogrács gulyását szeretné elkészíteni május 31-én vasárnap a város központjában. A rekord kísérletet egy helyi étteremmel karöltve közösen szervezik, és sokak szerint ez lehet az elmúlt évek egyik legnagyobb közösségi eseménye Nagyszalontán. A rekordkísérlet különleges módon kapcsolódik a Bihar megyei város jubileumához is. Nagyszalonta idén alapításának 420. évfordulóját ünnepli. A város története 1606-ig nyúlik vissza, amikor Bocskai István 300 hajdút telepített erre a vidékre. Talán éppen ezért nem véletlen, hogy 20 évvel ezelőtt a 400 éves jubileum alkalmával már sikerült Guinness rekordot dönteniük egy hatalmas gulyás elkészítésével. A szalontai napok programjai 3 napon keresztül várják az érdeklődőket. Pénteken ünnepélyes megnyitó és felvonulás nyitja az eseményt, majd néptáncosok, diákcsoportok és zenekarok lépnek színpadra, illetve érkezik az Insect formáció is egy jó hangulatú koncerttel. Szombaton sportprogramok, boxverseny, motoros felvonulás és kaszkadőr bemutató gondoskodik a látványról, este pedig ismert előadók érkeznek Nagyszalontára. A vasárnapi rekordkísérlet mellett egész estés zenei programok várják majd a közönséget. Fellép többek között a WhatsApp és a Parnograszt is, az estét pedig látványos tűzijáték zárja. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit!
0: Na igen, és akkor jön a kérdés, hogy miről fog szólni tulajdonképpen a rekordkísérletet, hogy mekkora mennyiséget kell elkészíteni, vagy hogy van ez most ilyenkor? Uh-huh. Tehát mi az, ami meg van határozva, vagy mi az, amitől ez más rekord lesz?
1: Aha, igen. Tehát ugye 20 évvel ezelőtt már volt egy ilyen rekordkísérlet, amikor elkészítették ugyanebben az üstben egyébként, amiben most fog készülni a gulyás. Tehát 20 évvel ezelőtt egy sima gulyás készült ebben az 5100 literes üstben, tehát vagy egy kicsivel több, de 5100 liternyi étel fog elkészülni benne. És ennek az idei rekordkísérletnek az a különlegessége, hogy ugyanúgy 5100 liternyi étel készül, viszont ez bölényhúsos gulyás lesz. Tehát hogy ez adja a különlegességét, hogy bölény hússal főtt gulyás, mint olyan, korábban még nem volt Guinness rekordok könyvébe semmilyen formában megdöntve, vagy egyáltalán, tehát hogy nem került fel a térképre, hogy bölény húsos gulyást főzött volna valaki ekkora mennyiségben.
0: Azt a mindenit. Én egyébként nem ettem még bölény húst, szóval, hogy
1: kicsit a marha húsra hasonlít, de igen, egyébként finom. Egyébként finom.
0: Gondolom,
1: szerintem.
0: Gondolom, ilyen vadasabb. Tehát
1: igen,
0: ilyen
1: vadas, hát van egy ilyen jellege. Igen. Jellege. De hogyha jól megfőzik, vagy átsütik, mert ugye sütve is lehet fogyasztani, akkor nagyon omlós, és nagyon, nagyon finom tud lenni. Tehát, hogy nem ez az inas, szilas hús, hanem inkább ez a porhanyósabb fajta.
0: Szeretem a marha húst egyébként, úgyhogy végül is így szimpatikusabb.
1: Van például Nagyszalontán éppen ebben az étteremben bölényhúsos hamburger is.
0: Ó, ez egy ilyen, tehát nekik ez a,
1: igen,
0: ez egy specialitásuk.
1: Hát a helyet, igen, hogy így a profiljukba vág. Úgyhogy ilyen
0: szem... Akkor szerzik be végül is a húst.
1: Igen. És hogyha jól tudom, akkor 4 bölény fog belekerülni.
0: Majd a szegények, mondjuk őket sajnálom.
1: És ez kilóban egyébként 990 kg húst jelent.
0: Atyaisten.
1: 1500 kg-nyi burgonyát, most hogy így mondjak néhány számadatot.
0: Hú, mondjad, igen, kíváncsi vagyok. 200... Egy egész krópli föld.
1: Igen. 200 kg-nyi répa, 500 kg hagyma, 10 kg petrezselyemzöld, azért képzeld el, hogy az mekkora halom, petrezselyemzöldből csak
0: elképesztő.
1: 10 kg, 70 kg zeller és zöld paprika, és természetesen ugye a fűszerek azok is kilószámra, úgyhogy nem kevés elképesztő alapanyag kell hozzá, hogy egy ekkora mennyiség elkészüljön, és ez egyébként, hogyha leosztjuk, akkor körülbelül 10 000 adagot jelent, fejadagot jelent, tehát nagyjából 10 000 fő tud majd ebből egy jót ebédelni, hogyha elkészül vasárnap ez a gulyás.
0: Hűha! És mi lesz, ha többen lesznek? Akkor lesz,
1: hát,
0: aki marad.
1: Aki mer, az nyer alapon, aki hamarabb megváltja a kis emléklapot, mert egyébként elmondom ezt is a kedves hallgatóknak, ha esetleg valakit érdekel és szeretné megkóstolni.
0: Igen, azt akartam kérdezni.
1: Igen, akkor ezt is úgy teheti meg egyébként, hogy a hétvégén már kapható, azt hiszem, hogy már pénteken is, szombaton már biztosan, egy ilyen kis emléklap, ilyen kis faházikó van felállítva a központi parkban, és ilyen emléklapokat lehet vásárolni 5 lejes adomány ellenében, és ezzel a kis emléklappal vasárnap lesz 25 kiosztópont, és az egyik ilyen kiosztóponthoz, hogyha oda megy az adományozó ezzel a kis emléklappal, akkor kap rá egy pecsétet, és ugyanakkor megkapja a kis gulyás adagját is.
0: Tök jó.
1: Tehát, hogy aki szemfülesebb, az hamarabb bevásárolhat ezekből az emléklapokból, mert nyilván 10 000 emléklap lesz, ami majd megvásárolható, úgyhogy aki szeretne betankolni előre, hogy biztosra menjen, akkor az megteheti hamarabb is.
0: Hát
1: és egyébként még amit itt megjegyeznék, hogy a befolyt összegből egy turisztikai kisvonatot szeretne vásárolni Nagy Szalonta, ami majd a turisták mellett a helyieknek is szolgálja a mindennapjait.
0: Tehát kiépítésre kerül majd egy ilyen kis vasút?
1: Nem vasút, hanem tudod, ez a kisvonat, ami van Magyarországon is, az ilyen fürdővárosokban, Gyulán is van. Semmi baj. Tehát, hogy ez, ami rendesen ugye az aszfalton, az úttesten közlekedik a sineken, ez a turisztikai kisvonat, és egy ilyet szeretnének vásárolni ebből a tulajdonképpen a bográcsgulyásnak a eladásából származó bevételből. Igen, úgyhogy ehhez tudnak hozzájárulni azok, akik vásárolnak egy ilyen emléklapot.
0: Nagyon jó hangzik. Egyébként felmerült bennem, hogy hol lehet kapni ekkora bográcsot? Amúgy.
1: Ez csináltatva lett 20 évvel ezelőtt.
0: Elképesztő.
1: Csináltatta a város, és ez azóta ki volt állítva egyébként szintén a városközpontban egy másik étterem mellett, és akkor most úgy gondolták, hogy ismét harcba állítják ezt a hatalmas üstöt, és akkor most megint megpróbálkoznak valamilyen különlegességgel.
0: Tök jó, nagyon jó. Tehát pár évente elő lehet venni akkor ezt, és akkor lehet valami rekordkísérletet. Hát, mondjuk legközelebb slambucot, az nem tudom, hogy mennyire népszerít ezen a ti környéketeken, de én például azt is szeretem. Nekem a bogrács után, vagy a bográcsot, ha meghalom, akkor mindig a slambuc ugrik be, mert gyerekkoromban nekem ugye a szüleim így bográcsba jellemzően azt csináltak.
1: De az a, várjál, ismered, az a slambuc, az nem az a kis gombóc valami?
0: Nem, ez egy tészta. Tészta étel, tehát krumplis tészta tulajdonképpen. Aha, tehát ilyen kocka tészta.

0: hogy akkor ugye ez volt az első ilyen nagy vállalkozás a Nagyszalontán, és mindenki interjút adott a különböző újságnak, rádiónak, tévének, ki, minek, és akkor a szakácsok, akiknek kavargatni kellett volna folyamatosan a gulyást, néhány percre megálltak, és ez elég volt ahhoz, hogy a vége a történetnek az úgy odakozmáljon, úgyhogy az az ígéret, hogy most erre nagyon oda fognak figyelni, hogy egy pillanatra se maradjon mozgás nélkül a történet az üstben.
1: Na hát a mozgást azt mi is tudjuk garantálni a legnagyobb slágerek segítségével, úgyhogy akkor most megint azok érkeznek.

0: Ennyi volt már a reggeli plusz, de most is csak mi köszönünk el hajnalig, a plusz FM-en ugyanúgy zajlik tovább az élet. Többek között Szegedi Máriát is fogjátok rögtön utánunk hallani.
1: Aztán 15 órától érkezik Keserű Tomi, este pedig újra jön a zenevonat. Mi köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok a mai reggelen. Az elmúlt két órában Hosszú Sanyit
0: és Balázs Anikát hallottátok, holnap pedig ismét fogjátok, mert újra lesz reggeli plusz. Jusson majd eszetekbe, hogy 6 óra után pár perccel kezdek, aztán természetesen 7-től csatlakozik hozzá Anita is.
1: Mindenkit arra biztatunk, hogy tartson velünk pénteken is, de addig se feledjétek, minél többet rágódunk azon, amit nem akarunk, annál inkább benne rekedünk. Ellenben, ha azzal foglalkozunk, amit akarunk, bőséget és jó dolgokat vonzunk magunkhoz. Vigyázzatok magatokra, legyen szép a napotok!
0: És persze jó rádiózást kívánunk!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Visszatér a Waves Fesztivál július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfesztivál.ru-t.
4: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók. Szakértelem. Bizalom.
5: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lei euró, euró lei devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
6: Itt a fejtrágyázás ideje. Döntsön jól, válassza a leghatékonyabb megoldást, a Genesis Péti Show-t. A Péti Show 3-1-ben a nitrogén mellett magnéziumot és kalciumot is pótol. A Péti Show ott marad a földben és táplálja növényeit. Válassza a granulált vagy a gyorsan oldódó prillezett formát. Ne feledje, minden fejtrágya annyit ér, amennyi Péti Show van benne. Keresse a Genesis Trade Románia üzletkötőit, vagy látogasson el a genesispartner.ro oldalra.
7: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 3-áig az 1 kg-os Doncafé Elitas szemes kávéjára 54,99 bani, valamint az Opál kerámia termékek tányértál csésze egységes ára darabonként 3,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás napon.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Katasztrofális első negyedévük volt a lakossági szolgáltatásoknak, a tavasz beköszönte sem javított az ágazat helyzetén. Jelentős pénzügyi nyomás nehezedik a szülőkre, csillagászati összegekbe kerülnek az évzáró bankettek. Egyre több tinédzser válik súlyos roller baleset áldozatává, trendi vált a házi tuningolás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Katasztrofális első negyedévük volt a lakossági szolgáltatásoknak, a tavasz beköszönte sem javított az ágazat helyzetén, az emberek sokkal kevesebb pénzt költenek, mint az elmúlt esztendőben. A lakossági szolgáltatásokat nyújtó cégek árbevétele 8,3%-kal volt kisebb, mint 2025 azonos időszakában, derül ki az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adataiból. Az ágazaton belül csak az utazási ügynökségek és más turisztikai szolgáltatásokat nyújtó cégek bevételei emelkedtek. Legrosszabbul a szerencsejátékokkal foglalkozó cégeknek, a fodrászatoknak és szépségszalonoknak ment az üzlet, a visszaesés mindkét területen 14,6% volt. Síralmasan alakultak a bevételek a szálloda és a vendéglátóiparban is. A mosodák és ruhatisztítók forgalma is elmaradt az egy évvel korábbi szinttől. Romániában törvény garantálja az ingyenes oktatást, de a valóság egészen más képet mutat. Az iskolai évzáróban kettek is a láthatatlan költségek nagyon is zsebbevágó részét képezik. Van, hogy egy esküvőhöz hasonló a pénzügyi nyomás, amelyet minden szülőnek el kell viselnie. Hiszen ami egészen a közelmúltig csupán egy a gyermek számára fontos pillanat megünneplése volt, az már a igazi társadalmi státuszjelzővé vált. Aki pedig nem alkalmazkodik, azt kirekesztik, sőt, kizárják a csoportból. A közelmúltban a nyilvánosság elé került egy bukaresti állami oktatási intézmény, intézmény esete, ahol a szülőktől jelentős pénzügyi hozzájárulást, gyermekenként 600 lejt kértek egy étteremben megrendezendő, az első osztályosok számára szervezett ünnepség finanszírozására. Ugyanakkor a jelenlegi szabályozás nem alkalmas ezeknek a gyakorlatoknak a visszaszorítására. Egyre több gyermek válik súlyos roller baleset áldozatává. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a gyárilag beállított 25 km/h sebességkorlátozás feloldása, amely egyre elterjedtebb gyakorlat, komoly veszélyeknek teszi ki a fiatalokat. A gyerekek nagyon ügyesek és akár segítség nélkül is képesek feloldani a korlátozást, figyelmeztetnek rollerkereskedők. A rendőrség ugyanakkor hangsúlyozza, minden olyan módosítás, amely lehetővé teszi a jármű sebességének növelését, törvénysértésnek minősül. Az érvényben lévő jogszabályok szerint elektromos rollerrel csak bizonyos feltételek mellett lehet közlekedni. Romániában közben rohamosan növekszik az elektromos rollerek piaca. Az ország legnagyobb sportszerkereskedője tavaly 4-szer annyi ilyen járművet értékesített, mint egy évvel korábban.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
8: Az elmúlt napok időjárásához képest a mai naptól visszaesik a hőmérséklet, 24-25 fokot mérhetünk a mai nap folyamán, éjszakára pedig 9 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján pinteken is hasonló értékeket mérhetünk majd, hétvégén pedig szombaton és vasárnap 27-28 fokra számíthatunk. Csapadék nem várható.
9: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
10: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
2: Plusz FM. Közlekedési információk.
8: Ismét használhatják az autósok, kerékpárosok és gyalogosok. Az Onestilor, a Körös, tehát a Tudor Vladimirescu és a Lőposuló utcák találkozásánál lévő körforgalmat. Az épülő aluljáró azonban leghamarabb idén ősszel nyílik meg. Ez pedig azt jelenti, hogy a közlekedők az említett körforgalomból eljuthatnak az Onestilor utcán az Aradi út felé, valamint a Kázabán út és a Szováta híd irányába is, illetve a Tudor Vladimirescu utcára is, de továbbra sem lehet behajtani a Lőposuló utcára. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
8: Kávéillatos szép jó reggelt Nagyváradi, a környékbeliek, 2026. május 28-a csütörtök, a 89,6-on pedig elstartolt a délelőtti plusz. Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig itt vagyok veletek az éterben, helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágerekkel. És mindeközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármilyen kérdésetek vagy információtok lenne, bátran hívjatok, üzenjetek. Most pedig hozom a legszuperebb slágereket, jó utat és jó rádiózást kívánok nektek!
2: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

slágerek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Nagyváradon több magyar tannyelvű és magyar tagozattal rendelkező iskola is megtartja a végzősök búcsúünnepségét a következő napokban. Az Ady Endre Elméleti Líceum diákjai május 30-án szombaton 11 órától ballagnak. A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum végzősei már május 29-én pénteken elbúcsúznak az iskolától. 11 órától a Székesegyházban tartanak hálaadó szentmisét, amelyet Böcskei László megyés püspök celebrál. A Nagyváradi Művészeti Líceum két magyar végzős osztálya június 4-én csütörtökön 11 órakor tartja ünnepségét az Állami Filharmónia Enescu Bartók termében. A Mihály Eminescu Főgimnázium magyar tagozatán június 1-én szervezik meg az utolsó osztályfőnöki órákat, míg a közös ballagási ünnepséget június 4-én 9 órától tartják az iskola udvarán. A Lórenfi Zsuzsanna Református Teológiai Líceum végzősei tegnap, május 27-én szerdán búcsúztak. Ünnepi istentiszteletüket pedig a Nagyvárad újvárosi református templomban tartották. Jövök még hasonló infókkal, most viszont zenélünk tovább. Jó utat, jó rádiózást!

Szuszosok nem csak Nagyváradon, hanem Bihar megye több településén is ünnepi hangulatban búcsúznak az elkövetkező napokban a végzős középiskolások. A balagások a tanév egyik legmegható pillanatát jelentik, amikor a diákok lezárják iskolai éveiket és egy új életszakasz küszöbére érkeznek. A székelyhídi Petőfi Sándor elméleti líceumban június 4-én 11 órától búcsúznak a 12-esek. Ugyanezen a napon 10 órától tartják a ballagási ünnepséget az Érmi Hályfalvi egyes számú technológiai líceumban. A Margitai Horváth János elméleti líceum végzősei pedig szintén június 4-én 11 órától intenek búcsút iskolájuknak. Szeretettel gratulálunk a végzősöknek, és minden szépet, elképzelhető jót kívánunk nekik!

0: 9 óra 26 perc, jó reggelt, nagyváradiak, környékbeliek a 89,6-on a Plusz FM csütörtök délelőtti adását hallgatjátok. Ezzel fél időhöz érkeztünk, a folytatásban Petró Anita kolléganőm érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, például azzal, hogy akadozik a Parking Oredia platform, de a kifizetett parkolóhelyeket az önkormányzat nem veszi el. Érkezik azonnal a részletekkel egy rövid reklámot követően, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerénkkel várlak vissza benneteket. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Pálfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vény nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsok, új gumiabroncsok és új felnék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsok, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
4: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 alszám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
5: van az meste. Gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Az állampolgárok többsége szerint eljött a politikai osztály teljes lecserélésének ideje. Akadozik a Parking Oredia platform, de a kifizetett parkolóhelyeket az önkormányzat nem veszi el. Rendkívüli hőhullám söpör végig Európán, a Nyugat-Balkánon pedig hosszú évek óta először adtak ki hőségriasztást az évnek ebben a szakaszában. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A román állampolgárok több mint kétharmada véli úgy, hogy elérkezett a pillanat a politikai osztály teljes megújítására, derül ki az INSZKOP legfrissebb közvéleménykutatásából. A felmérés arra is rámutat, hogy a megkérdezettek csaknem fele azt gondolja, az államnak akkor is meg kell védenie a lakosságot, ha ezzel azt kockáztatja, hogy nem tudja visszafizetni az államadóságot. A kutatásban résztvevők elsöprő többsége a politikai béke mellett foglalt állást. A válaszadók teljes mértékben egyetértenek azzal az állítással, hogy Romániának stabilitásra van szüksége, nem pedig politikai konfliktusok. A felmérés egy meglehetősen megosztó gazdasági kérdésre is rávilágított, a lakosság védelmét az államadóság árán is fontosnak tartják. Sok nagyváradi autós nem tud regisztrálni a Parking Oredia platformon, ezért ismét a polgármesteri hivatalhoz irányítják őket. A városvezetés szerint az adatbázisok közötti eltérések okozzák a fennakadásokat. Jelenleg több mint 1000 olyan nagyváradi várja szerződése jóváhagyását a rendszerben, aki már kifizette lakóhelyi parkolóját. További 7500-an még online fiókot sem hoztak létre, miközben mintegy 5000 olyan autós vár a meghirdetett licitekre, akiknek még nincs parkolóhelyük. A rendszer digitalizálása tehát nem oldja meg az alapvető problémát. Nagyváradon jelenleg mintegy 124 000 autó van forgalomba helyezve, miközben alig több mint 30 000 parkolóhely áll rendelkezésre, vagyis 4-szer kevesebb, mint amennyire szükség lenne. Rendkívüli hőhullám söpör végig Európán, a Nyugat-Balkánon pedig hosszú évek óta először adta ki hősigriasztást az évnek ebben a szakaszában. Franciaországban is történelmi csúcsok dőlhetnek meg, minden szuperlatívus lehetséges ennek az epizódnak a leírására, amelyet jelenleg tapasztalunk, idézte az AFP a Meteo France klímakutatóját. Eközben Nagy-Britanniában két napon belül másodszor is megdőlt a májusi hőségrekord. A helyi hőmérsékletek a pünkösdi hétvégén emelkedtek meg, mivel Franciaországban és Nyugat-Európa egész területén egy hőkupola van jelen, amely egy magas nyomású zóna és blokkolja az Észak-Afrikából érkező meleg levegőt. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás következtében, amelyet elsősorban a szén, az olaj és a gáz elégetésével keletkező széndioxidnak a felhalmozódása okoz a légkörben, az ilyen hőhullámok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és korábbiak lesznek.
7: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Az elmúlt napok időjárásához képest a mai naptól visszaesik a hőmérséklet, 24-25 fokot mérhetünk a mai nap folyamán, éjszakára pedig 9 fokra hűl vissza a levegő. Az eddigi előrejelzések alapján pénteken is hasonló értékeket mérhetünk majd, hétvégén pedig szombaton és vasárnap 27-28 fokra számíthatunk. Csapadék nem várható.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
7: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Ivóvíz és csatornahálózat bővítési és felújítási munkálatok miatt június 2-ig lezárták a Pelikánúli utcát az autóforgalom előtt, ugyanakkor a környéken lakók számára biztosítják a behajtást. Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
7: És most vissza a zenéhez.
0: A Magna Cum Laude dalával folytatjuk a csütörtök délelőtt 5 pluszosok. Érkezik a Holnap reggel című daluk.
7: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon. Ez a

Figyelem pluszosok, fontos információ. A Nagyváradi Polgármesteri Hivatal Közlekedési Bizottsága több ideiglenes forgalomkorlátozásról döntött. Az intézkedések különböző rendezvények és infrastruktúrális munkálatok zavartalan lebonyolítását szolgálják. A gyermeknapi fesztivál rendezvényei miatt május 31-e és június 1-e között mindkét nap 10 órától 22 óráig ideiglenes forgalmi korlátozások lépnek életbe a Gyermekváros, a Nagyváradi Vár, valamint a Bárkólói Park térségében. A Bárkólói Parkban kizárólag június 1-én tartanak gyermeknapi rendezvényeket. A szervezők várakozásai szerint mintegy 2000 résztvevőre lehet számítani. A látogatók biztonságának biztosítása és a rendezvényhez szükséges infrastruktúra telepítése érdekében ideiglenesen lezárják a Grejer-Ulő utca egy szakaszát. A forgalomkorlátozás május 29-én, 8 órától június 2-án 8 óráig lesz érvényben. Ez a lezárás a Bárkólói Parkot átszelő útszakaszt érinti. Továbbá ideiglenes sávszűkítések várhatóak a Drágosvod utcán és a Máté Korvin utcán is, ahol vasúti hídkarbantartási munkálatok zajlanak majd. A munkálatok során váltakozó forgalmi rendet vezetnek be egy-egy forgalmi sáv lezárásával. A korlátozások a Máté Korvin utcán június 4 és 13-a között, míg a Drágosvod utcán június 14 és 22-e között lesznek érvényben.

felnőtteknek. A program a Pető módszerre épül, amely az idegrendszeri sérülésekből eredő mozgáskorlátozottság javítását segíti. Elsősorban olyan már fél éves kortól jelentkező gyermekeket várnak, akiknél központi idegrendszeri sérülés miatt alakult ki mozgás probléma, de felnőttek számára is biztosítanak rehabilitációt, például Parkinson-kor, stroke vagy koponya sérülés után. A Pető módszer nem csak a mozgás fejlesztésére koncentrál, hanem az önállóságot, a kommunikációt és az orientációs képességeket is erősíti, aktív részvételre építve a terápiát. A foglalkozások helyszíne a nagyváradi Diakónia központja lesz, ez a Moszkva utca 14 szám alatt található. Jelentkezni pedig Dénes Évánál lehet a 0740-613-770-es telefonszámon, illetve a diakonia@diakonia.ro e-mail címen. Mondom még egyszer Dénes Évának az elérhetőségét 0740-613-770.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvencei.

Ezzel pedig a csütörtök délelőtti plusz első órájának végéhez érkeztünk. Hamarosan 9 óra a folytatásban már érkezik is Petró Anita kolléganőm a bennünket leginkább érintő hírekkel, de még mielőtt átadom neki a mikrofont, jó, ha tudjátok. Ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon, legyen szó torlódásról, sebességmérésről, vagy esetleg forgalomkorlátozásról, engem bátran hívhattok a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is, méghozzá 07 34 17 22 22-es telefonszámunkra. A délelőtti plusz második óráját pedig ezzel a slágerrel kezdjük, majd mutatom.

0: itt a Plusz FM. Reklám.
1: Ezen a nyáron visszatér a Waves Fesztivál. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ro-t és a wavesfesztivál.ro-t.
2: Mi a közös a lejben és a forintban? Mindkettő segít, hogy közelebb legyél szeretteidhez. A Raiffeisennél pedig mindkét számlát díjmentesen megkaphatod. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele, nyiss lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz 0 számla vezetési díjjal és Beneré deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, 1 közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
4: Védje talaját és növelje hozamát a Genesis Green Max-szal. Ez a speciális nitrogén műtrágya nem csak táplál, de gyógyít is. Kiemelkedő kalcium és magnézium tartalma egyetlen menetben fedezi növényei teljes igényét. Minden tonna Green Max felér egy méztrágyázással. Javítja a talajszerkezetet és a vízháztartást, így növényei a szélsőséges aszályt is jobban bírják. Green Max. A nitrogén, a kalcium és a magnézium ereje egyetlen szemcsében. A pontos részletekért keresse a Genesis Trade Románia üzletkötőit, vagy kattintson a genesispartner.ro oldalra.
5: Étel után puffadás, kell nekem egy változás, nem használok autót, ebéd után sétálok, vitamin adagom szép, mérek ásványt, fehérjét, saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású kebene enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az állampolgárok többsége szerint eljött a politikai osztály teljes lecserélésének ideje. Akadozik a parkingorádia platform, de a kifizetett parkolóhelyeket az önkormányzat nem veszi el. Rendkívüli hőhullám söpör végig Európán, a Nyugat-Balkánon pedig hosszú évek óta először adta ki hőségriasztást az évnek ebben a szakaszában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A román állampolgárok több mint 2/3 véli úgy, hogy elérkezett a pillanat a politikai osztály teljes megújítására, derül ki az Inscope legfrissebb közvéleménykutatásából. A felmérés arra is rámutat, hogy a megkérdezettek csaknem fele azt gondolja, az államnak akkor is meg kell védenie a lakosságot, ha ezzel azt kockáztatja, hogy nem tudja visszafizetni az államadóságot. A kutatásban résztvevők elsöprő többsége a politikai béke mellett foglalt állást. A válaszadók teljes mértékben egyetértenek azzal az állítással, hogy Romániának stabilitásra van szüksége, nem pedig politikai konfliktusok. A felmérés egy meglehetősen megosztó gazdasági kérdésre is rávilágított, a lakosság védelmét az államadóság árán is fontosnak tartják. Sok nagyváradi autós nem tud regisztrálni a parkingorádia platformon, ezért ismét a polgármesteri hivatalhoz irányítják őket. A városvezetés szerint az adatbázisok közötti eltérések okozzák a fennakadásokat. Jelenleg több mint 1000 olyan nagyváradi várja szerződése jóváhagyását a rendszerben, aki már kifizette lakóhelyi parkolóját. További 7500-an még online fiókot sem hoztak létre, miközben mintegy 5000 olyan autós vár a meghirdetett licitekre, akiknek még nincs parkolóhelyük. A rendszer digitalizálása tehát nem oldja meg az alapvető problémát. Nagyváradon jelenleg mintegy 124 000 autó van forgalomba helyezve, miközben alig több mint 30 000 parkolóhely áll rendelkezésre, vagyis 4-szer kevesebb, mint amennyire szükség lenne. Rendkívüli hőhullám söpör végig Európán, a Nyugat-Balkánon pedig hosszú évek óta először adta ki hőségriasztást az évnek ebben a szakaszában. Franciaországban is történelmi csúcsok dőlhetnek meg, minden szuperlatívus lehetséges ennek az epizódnak a leírására, amelyet jelenleg tapasztalunk, idézte az AFP a Meteo France klímakutatóját. Eközben Nagy-Britanniában 2 napon belül másodszor is megdőlt a májusi hőségrekord. A helyi hőmérsékletek a pünkösdi hétvégén emelkedtek meg, mivel Franciaországban és Nyugat-Európa egész területén egy hőkupola kupola van jelen, amely egy magas nyomású zóna és blokkolja az Észak-Afrikából érkező meleg levegőt. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás következtében, amelyet elsősorban a szén, az olaj és a gáz elégetésével keletkező széndioxidnak a felhalmozódása okoz a légkörben, az ilyen hőhullámok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és korábbiak lesznek.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
6: Ma is sok napsütésre számíthatunk, a hőmérséklet azonban egy kissé mérséklődik. 25 fokos nappali csúcsértékeket mérhetünk majd, éjszakára pedig 9 fokra hűl vissza a levegő. Pénteken is hasonló értékeket mérhetünk, majd szombaton és vasárnap pedig 26-27 fok körül alakulnak a napi maximumok. Csapadék nem várható.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
6: Megkezdődött a két új közúti aluljáró építése Nagyváradon, ami jelentős közlekedési változásokat vont maga után. A munkálatok miatt lezárták a főutca vasútállomás és a Körösáruház közötti szakaszát, valamint a megérő utat a Körösáruháztól a George Enescu utcáig. Egy ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a megérő út és a George Enescu utcák találkozásánál. Az Enescu megérő és a Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen kétirányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. És azt is jó, ha tudjátok, hogy a Louis Pasteur utca zsákutcává vált a volt rendelőintézet és a Körös üzletház között. A Brassavolói utcának a Rovine és a Fő utca közötti szakasza pedig kétirányú lett a Dunare utca felé és felül. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
6: 9 óra múlt 3 perccel, jó reggelt, Nagyváradi, a környékbeliek a 89,6-on a Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, azon belül is a Plusz FM. Csütörtök délelőtti adása szól nektek, én Szegedi Mária vagyok, és déli 12 óráig. Itt vagyok veletek a mikrofon mögött, érkezem helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágerekkel, és mindeközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha bármilyen kérdésetek vagy információtok lenne. A Csanádokat és az Emileket köszöntjük ma névnapjuk alkalmából, és persze a születésnaposokat is. Hatalmas ölelést küldök mindenkinek, Isten éltessen benneteket, és a következő sláger is szóljon nektek. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra, legyen csodaszép napotok!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvár.

0: Dude, it's true. I'm still in love with you.
1: Klasslágerek és helyi információk itt a 89,6-on. A nagyváradi polgármesteri hivatal közleményében tájékoztat, hogy megkezdték az Augusti Major utca korszerűsítési munkálatait, pluszosok. A beruházás az útest és a gyalogos infrastruktúra felújítását, zöldövezetek kialakítását, a közvilágítás korszerűsítését, valamint a csapadékvízelvezető rendszer fejlesztését foglalja magában. A projekt keretében 14 darab 8 méter magas fém közvilágítási oszlopot szerelnek fel ledes lámpatestekkel, amelyek kompatibilisek Nagyvárad intelligens távfelügyeleti rendszerével. A munkálatok részeként tovább a vízelvezető nyílásokat is csatlakoztatják a meglévő csapadékvízelvezető hálózathoz, annak érdekében, hogy az esővizet hatékonyan gyűjtsék össze és vezessék el az úttestről. Megkezdődött tehát az Augusti Major utca korszerűsítési munkálatai.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

pluszosok a kedvező időjárási körülmények és a szabadtéri programok gyakori bevállása miatt a Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság felhívja a figyelmünket a kullancsípések veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Bár nem minden kullancsípés veszélyes, egyes fajok súlyos betegségeket terjeszthetnek, mint például a Lyme-kort. A kullancsok leggyakrabban a magas fűben, bokros területeken, avarban és zöldövezetekben fordulnak elő. Nem ugranak és nem repülnek, hanem a gazdaszervezetre kapaszkodva jutnak fel a testre, hol rendszerint a hónalj, az ágyék vagy a fejbőr környékén telepednek meg. A szakemberek szerint különösen fontos, hogy a természetben tett kirándulások, erdei séták vagy parkokban való tartózkodás után mindenki alaposan vizsgálja át testét, mivel a kisebb méretű kullancsokat nem könnyű észrevenni. Ha nem fedezzük fel őket időben, akár több napig is a bőrünkön maradhatnak. A kullancsípés sok esetben nem okoz azonnali tüneteket, egyes embereknél azonban fájdalom, duzzanat, égőérzés alakulhat ki a csípés helyén, ritkább esetben pedig légzési nehézségek is jelentkezhetnek. A fertőzés veszély különösen április és november között magas, amikor a kullancsok a legaktívabbak. A Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság több megelőző intézkedést ajánl. Például világos hosszú ruházat és zárt cipő viselése, kullancsriasztó használata, a ruhák kimosása a szabadtéri programok után, a bőr rendszeres átvizsgálása, illetve a kullancs mielőbbi eltávolítása. Itt a kullancs eltávolítását lehetőleg tompa végű csipesszel kell végezni, a bőrhöz minél közelebb megfogva, óvatos, kifelé húzással. Ezt követően a terület fertőtlenítése ajánlott. A hatóság pedig emlékeztet arra is, hogy az önkormányzatok kötelesek gondoskodni a kullancsok és más kártevők elleni védekezésről. A Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság arra kéri az embereket, bennünket, hogy legyünk óvatosak a természetben, és panasz esetén forduljunk orvoshoz. Ez a legfontosabb.

0: Balázs Szondalát hallottuk itt a 89,6-on, ezzel pedig a csütörtök délelőtti plusz második órájának feléhez érkeztünk. A folytatásban már itt is van Petro Anita, a bennünket leginkább érintő hírekkel, például azzal, hogy akadozik a Parking Orrádia platform, de a kifizetett parkolóhelyeket az önkormányzat nem veszi el. Érkezik a részletekkel Anita, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerekkel várlak vissza benneteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
3: Homok, vesekő, fedezd fel a gyógyszertárakban található uraktív lítóformulát. Hozzájárul a vesekő képződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Uraktív lító. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő, ásványi anyagokat és növényi kivonatokat tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, napi 2 kapszula. Gyermekektől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
4: Igazi szenzáció!
2: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
0: Az állampolgárok többsége szerint eljött a politikai osztály teljes lecserélésének ideje. Akadozik a Parking Orrádia platform, de a kifizetett parkolóhelyeket az önkormányzat nem veszi el. Rendkívüli hőhullám söpör végig Európán, a Nyugat-Balkánon pedig hosszú évek óta először adtak ki hőségriasztást az évnek ebben a szakaszában. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A román állampolgárok több mint kétharmada véli úgy, hogy elérkezett a pillanat a politikai osztály teljes megújítására, derül ki az INSZKOP legfrissebb közvéleménykutatásából. A felmérés arra is rámutat, hogy a megkérdezettek csaknem fele azt gondolja, az államnak akkor is meg kell védenie a lakosságot, ha ezzel azt kockáztatja, hogy nem tudja visszafizetni az államadóságot. A kutatásban résztvevők elsöprő többsége a politikai béke mellett foglalt állást. A válaszadók teljes mértékben egyetértenek azzal az állítással, hogy Romániának stabilitásra van szüksége, nem pedig politikai konfliktusok. A felmérés egy meglehetősen megosztó gazdasági kérdésre is rávilágított, a lakosság védelmét az államadóság árán is fontosnak tartják. Sok nagyváradi autós nem tud regisztrálni a Parking Orrádia platformon, ezért ismét a polgármesteri hivatalhoz irányítják őket. A városvezetés szerint az adatbázisok közötti eltérések okozzák a fennakadásokat. Jelenleg több mint 1000 olyan nagyváradi várja szerződése jóváhagyását a rendszerben, aki már kifizette lakóhelyi parkolóját. További 7500-an még online fiókot sem hoztak létre, miközben mintegy 5000 olyan autós vár a meghirdetett licitekre, akiknek még nincs parkolóhelyük. A rendszer digitalizálása tehát nem oldja meg az alapvető problémát. Nagyváradon jelenleg mintegy 124 000 autó van forgalomba helyezve, miközben alig több mint 30 000 parkolóhely áll rendelkezésre, vagyis 4-szer kevesebb, mint amennyire szükség lenne. Rendkívüli hőhullám söpör végig Európán, a Nyugat-Balkánon pedig hosszú évek óta először adta ki hőségriasztást az évnek ebben a szakaszában. Franciaországban is történelmi csúcsok dőlhetnek meg, minden szuperlatívusz lehetséges ennek az epizódnak a leírására, amelyet jelenleg tapasztalunk, idézte az AFP a Meteo France klímakutatóját. Eközben Nagy-Britanniában 2 napon belül másodszor is megdőlt a májusi hőségrekord. A helyi hőmérsékletek a pünkösdi hétvégén emelkedtek meg, mivel Franciaországban és Nyugat-Európa egész területén egy hőkupola iskola van jelen, amely egy magas nyomású zóna és blokkolja az Észak-Afrikából érkező meleg levegőt. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás következtében, amelyet elsősorban a szén, az olaj és a gáz elégetésével keletkező széndioxidnak a felhalmozódása okoz a légkörben, az ilyen hőhullámok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és korábbiak lesznek.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Ma is sok napsütésre számíthatunk, a hőmérséklet azonban egy kissé mérséklődik. 25 fokos nappali csúcsértékeket mérhetünk majd, éjszakára pedig 9 fokra hűl vissza a levegő. Pénteken is hasonló értékeket mérhetünk, majd szombaton és vasárnap pedig 26-27 fok körül alakulnak a napi maximumok. Csapadék nem várható.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Megkezdődött két új közúti aluljáró építése Nagyváradon, ami jelentős közlekedési változásokat von maga után a belvárosban. A múzeum, tehát a Muzeolúj utca és a Dácsia-Sugár út kereszteződésében új körforgalmat alakítottak ki. Innen tovább lehet hajtani a Petőfi Park felé, ugyanakkor az út fő utca felüli vége le van zárva. Ezért a Petőfi Park felől érkező autósoknak vissza kell fordulniuk, nem hajthatnak rá a fő utcára. A Bucsercs, Nikolai Titulescu, Peszkorosolói és Mesztekönisolói utcák felől érkező autósok behajthatnak a fő utcára, de csak is balra mehetnek, a Körös Áruház irányába, és számukra kialakítottak egy letérőt a Petőfi Park felé. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
5: A Halott Pénz, Mehringer és Ónodi hármasa a csütörtök délelőtti plusz folytatásában, ez lesz a Máshol című daluk.
1: Slágerek, magyar

Hello, hello, pluszosok! Itt vagytok még velem, én egy remek programajánlóval érkeztem hozzátok itt a legnagyobb slágerek mellett. Május 29-én, tehát holnap pénteken 18 órától az I. és Gyula könyvesboltban bemutatják a Balassi kiadónál megjelent. Törzsasztal törzsvendég Körösi P. József beszélgetései kortárs erdélyi írókkal, művészekkel című könyvet. A szerzővel, valamint a könyv két szerzőtársával, Jakobovics Márta és Újvárosi László képzőművészekkel, Boka László irodalomtörténész beszélget majd. A helyszínen pedig a könyv kedvezményesen megvásárolható lesz. Mindenkit szeretettel várnak, tehát holnap 18 órától az I. és Gyula könyvesboltban. Bemutatják a Balassi kiadónál megjelent Törzsasztal törzsvendég Körösi P. József beszélgetései kortárs erdélyi írókkal, művészekkel című könyvet.

Újabb időszaki kiállítás nyílt a várban működő Városi Múzeumban. Pluszosok, kerekek, szárnyak és páncélok a világ miniatűrben címmel. A kiállítás látványos betekintést nyújt a mobilitás és a technológia történetébe, mintegy 150 miniatűr autó, repülőgép és páncélozott járműmodellt mutat be, a 20. és 21. század reprezentatív modelljeinek hű reprodukcióit. A válogatás különféle modelleket tartalmaz, klasszikus és kortárs autókat, a kommunista és a szovjet korszak emblematikus járműveit, mentőautókat, de olyan híres márkákat is, mint a Ferrari vagy a Porsche. A katonai szegmens a két világháború közötti, a háború utáni és a kortárs időszak tankjai képviselik, valamint a repüléstörténet kulcsfontosságú pillanatait illusztráló katonai repülőgépek. Remélem, meghoztam a kedvetek ehhez a kiállításhoz. A kerekek, szárnyak és páncélok a világ miniatűrben című időszaki kiállítást, tehát június 15-ig látogathatjátok a várban működő Városi Múzeumban.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amböfett nincs baj, nincs haragban senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Kedves kém, ha épp úton vagytok és sebességmérés torlódást, vagy netelen útlezárást észleltek valahol, gondoljatok rám is, hívjatok bátran 0359 17 22 22, ez a vezetékes számunk. SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, de üzenhettek Facebookon és Instagramon is. Most pedig zárjuk a csütörtök délelőtti plusz második óráját, hamarosan 10 óra, a folytatásban Petro Anita kolléganőm érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Fogadjátok őt is a nagy szeretettel, én pedig a hírek után ezzel a klasslágerrel várlak vissza benneteket itt a 89,6-on.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
3: Amikor a baktériumok elárasztják a vizeletrendszert, szedjen Uraktív Fortét. A metilénkék és medveszülő optimális kombinációja szinergikus hatással segít csökkenteni a gyulladást, eltávolítja a baktériumokat és enyhíti a tüneteket. Égető érzés, fájdalom és gyakori vizelési inger. Uraktív Forte. Hatékony már az első tünetektől. Ez egy étrendkiegészítő. Metilénkéket és növényi kivonatot tartalmaz. Ne haladja meg a napi ajánlott adagot, egy kapszula naponta kétszer. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Gyermekek elől elzárva tartandó.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Katasztrofális első negyedévük volt a lakossági szolgáltatásoknak, a tavasz beköszönte sem javított az ágazat helyzetén. Jelentős pénzügyi nyomás nehezedik a szülőkre, csillagászati összegekbe kerülnek az évzáró bankettek. Egyre több tinédzser válik súlyos roller baleset áldozatává, trendi vált a házi tuningolás. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Katasztrofális első negyedévük volt a lakossági szolgáltatásoknak, a tavasz beköszönte sem javított az ágazat helyzetén, az emberek sokkal kevesebb pénzt költenek, mint az elmúlt esztendőben. A lakossági szolgáltatásokat nyújtó cégek árbevétele 8,3%-kal volt kisebb, mint 2025 azonos időszakában, derül ki az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adataiból. Az ágazaton belül csak az utazási ügynökségek és más turisztikai szolgáltatásokat nyújtó cégek bevételei emelkedtek. Legrosszabbul a szerencsejátékokkal foglalkozó cégeknek, a fodrászatoknak és szépségszalonoknak ment az üzlet, a visszaesés mindkét területen 14,6% volt. Síralmasan alakultak a bevételek a szálloda és a vendéglátóiparban is. A mosodák és ruhatisztítók forgalma is elmaradt az egy évvel korábbi szinttől. Romániában törvény garantálja az ingyenes oktatást, de a valóság egészen más képet mutat. Az iskolai évzáróban kettek is a láthatatlan költségek nagyon is zsebbevágó részét képezik. Van, hogy egy esküvőhöz hasonló a pénzügyi nyomás, amelyet minden szülőnek el kell viselnie. Hiszen ami egészen a közelmúltig csupán egy a gyermek számára fontos pillanat megünneplése volt, az már a igazi társadalmi státuszjelzővé vált. Aki pedig nem alkalmazkodik, azt kirekesztik, sőt, kizárják a csoportból. A közelmúltban a nyilvánosság elé került egy bukaresti állami oktatási intézmény esete, ahol a szülőktől jelentős pénzügyi hozzájárulást, gyermekenként 600 lejt kértek egy étteremben megrendezendő, az első osztályosok számára szervezett ünnepség finanszírozására. Ugyanakkor a jelenlegi szabályozás nem alkalmas ezeknek a gyakorlatoknak a visszaszorítására. Egyre több gyermek válik súlyos roller baleset áldozatává. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a gyárilag beállított 25 km/h sebességkorlátozás feloldása, amely egyre elterjedtebb gyakorlat, komoly veszélyeknek teszi ki a fiatalokat. A gyerekek nagyon ügyesek és akár segítség nélkül is képesek feloldani a korlátozást, figyelmeztetnek rollerkereskedők. A rendőrség ugyanakkor hangsúlyozza, minden olyan módosítás, amely lehetővé teszi a jármű sebességének növelését, törvénysértésnek minősül. Az érvényben lévő jogszabályok szerint elektromos rollerrel csak bizonyos feltételek mellett lehet közlekedni. Romániában közben rohamosan növekszik az elektromos rollerek piaca. Az ország legnagyobb sportszerkereskedője tavaly 4-szer annyi ilyen járművet értékesített, mint egy évvel korábban.
1: Plusz FM. Időjárás jelentés.
0: Ma is sok napsütésre számíthatunk, a hőmérséklet azonban egy kissé mérséklődik. 25 fokos nappali csúcsértékeket mérhetünk majd, éjszakára pedig 9 fokra hűl vissza a levegő. Pénteken is hasonló értékeket mérhetünk, majd szombaton és vasárnap pedig 26-27 fok körül alakulnak a napi maximumok. Csapadék nem várható.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
2: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Újraindult a forgalom Nagyváradon, azon és Tilor utcai aluljáró felett található körforgalomban. Az autósok ismét mindkét irányban közlekedhetnek a Körös, azaz a Tudor Vladimirescu utca és az Onestilur utca között, valamint ismét el lehet jutni autóval az Aradi útra és az Alexandru Kázában útra is. Az aluljárónál a munkálatok tovább folytatódnak, emiatt a Löposulói utca irányába továbbra is le van zárva a forgalom. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: 10 óra múlt 4 perccel Nagyváradi a környékbeliek a 89,6-on, pedig pörög tovább a csütörtök délelőtti plusz. A mikrofonnál Szegedi Máriát halljátok, és én déli 12 óráig bizony itt vagyok veletek. Érkezem jó hírekkel Diószegről is, Nagyszalontáról, de hozok helyi információkat is. Például azt, hogy Nagyváradon több magyar tannyelvű és magyar tagozattal rendelkező iskola is megtartja a végzősök búcsú ünnepségét a következő napokban. A ballagási időszak kezdetét vette, most viszont zenérünk tovább, tartsatok velem, jó utat, jó rádiózást, legyen csoda szép napotok!
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon! Ez a Plusz FM! Plusz FM.

Pluszosok hamarosan befejezhetik a Nagyszalonta és Cséfa közötti 8 kilométeres vasúti szakasz korszerűsítését. A munkálatokat a bihari üzletember Benjamin Rusatar irányított Selina Group végzi. A beruházás célja pedig a sebességkorlátozások megszüntetése és a vasúti közlekedés felgyorsítása. A kivitelezők szerint a projektet nagyon rövid határidő alatt valósítják meg, több nehézség ellenére is. A felújítás miatt a Román Vasút Társaság a Csefere március 1-e és június 1-e között teljesen lezárta az érintett vasúti szakaszt. Ez a beruházás egyébként a Csefere Quick Wins programjának része, amely a problémás vasúti szakaszok korszerűsítését és a vonatközlekedés gyorsítását célozza. Hamarosan befejezhetik tehát a Nagyszalonta és Cséfa közötti 8 kilométeres vasúti szakasz korszerűsítését.

0: Hello, hello, nagyváradiak, környékbeliek, Bihardió Szegen a Zeneháza néven új multifunkcionális központ épül, mindez a helyi önkormányzat támogatásával. A beruházás célja, hogy segítséget és fejlődési lehetőséget nyújtson a mély szegénységben élő társadalmi kirekesztettségnek vagy iskola elhagyásnak kitett gyermekek számára. A tervek szerint a központ biztonságos és korszerű közösségi térként működik majd, ahol a fiatalok sportolhatnak, zenélhetnek, alkothatnak és tanulhatnak, miközben közösségi élményekhez és személyes fejlődési lehetőségekhez jutnak. A projekt közvetlenül 260 hátrányos helyzetű gyermeket támogat. A beruházás értéke 7,2 millió lej, amely Európai Uniós támogatással valósul meg a következő 51 hónap során. A 2021-27-es méltóság és társadalmi inklúzió operatív program keretében. A Zeneháza néven tehát új multifunkcionális központ épül Bihardió Szegen.
1: Walking down 29th and Park, I saw you in another's arms.

0: Slágerek, magyar kedvencek és helyi információk itt a 89,6-on, pluszosok, 10 óra múlt 28 perccel, ez azt jelenti, hogy fél időhöz érkeztünk a csütörtök délelőtti plusz harmadik órájában. Egy rövid reklámot követően Petró Anita érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, fogadjátok őt nagy szeretettel, a hírek után pedig a legnagyobb slágerekkel folytatjuk a délelőtti pluszt. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM! Reklám! Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorje.shop.ro-ra további információkért.
2: Szupeko! Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Június 3-áig az 1 kg-os Donkafeje litás szemes kávéjára 54,99 bani, valamint az Opál kerámia termékek tányértál csésze egységes ára darabonként 3,99 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás napon!
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Az állampolgárok többsége szerint eljött a politikai osztály teljes lecserélésének ideje. Akadozik a parkingorádia platform, de a kifizetett parkolóhelyeket az önkormányzat nem veszi el. Rendkívüli hőhullám söpör végig Európán, a Nyugat-Balkánon pedig hosszú évek óta először adta ki hőségriasztást az évnek ebben a szakaszában. Sziasztok, Petró Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A román állampolgárok több mint kétharmada véli úgy, hogy elérkezett a pillanat a politikai osztály teljes megújítására, derül ki az INSZKOP legfrissebb közvéleménykutatásából. A felmérés arra is rámutat, hogy a megkérdezettek csak nem fele azt gondolja, az államnak akkor is meg kell védenie a lakosságot, ha ezzel azt kockáztatja, hogy nem tudja visszafizetni az államadóságot. A kutatásban résztvevők elsöprő többsége a politikai béke mellett foglalt állást. A válaszadók teljes mértékben egyetértenek azzal az állítással, hogy Romániának stabilitásra van szüksége, nem pedig politikai konfliktusok. A felmérés egy meglehetősen megosztó gazdasági kérdésre is rávilágított, a lakosság védelmét az államadóság árán is fontosnak tartják. Sok nagyváradi autós nem tud regisztrálni a parkingorádia platformon, ezért ismét a polgármesteri hivatalhoz irányítják őket. A városvezetés szerint az adatbázisok közötti eltérések okozzák a fennakadásokat. Jelenleg több mint 1000 olyan nagyváradi várja szerződése jóváhagyását a rendszerben, aki már kifizette lakóhelyi parkolóját. További 7500-an még online fiókot sem hoztak létre, miközben mintegy 5000 olyan autós vár a meghirdetett licitekre, akiknek még nincs parkolóhelyük. A rendszer digitalizálása tehát nem oldja meg az alapvető problémát. Nagyváradon jelenleg mintegy 124 000 autó van forgalomba helyezve, miközben alig több mint 30 000 parkolóhely áll rendelkezésre, vagyis négyszer kevesebb, mint amennyire szükség lenne. Rendkívüli hőhullám söpör végig Európán, a Nyugat-Balkánon pedig hosszú évek óta először adta ki hőségriasztást az évnek ebben a szakaszában. Franciaországban is történelmi csúcsok dőlhetnek meg, minden szuperlativusz lehetséges ennek az epizódnak a leírására, amelyet jelenleg tapasztalunk, idézte az AFP a Meteo France klímakutatóját. Eközben Nagy-Britanniában két napon belül másodszor is megdőlt a májusi hőségrekord. A helyi hőmérsékletek a pünkösdi hétvégén emelkedtek meg, mivel Franciaországban és Nyugat-Európa egész területén egy hőkupor kupola van jelen, amely egy magas nyomású zóna és blokkolja az Észak-Afrikából érkező meleg levegőt. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás következtében, amelyet elsősorban a szén, az olaj és a gáz elégetésével keletkező széndioxidnak a felhalmozódása okoz a légkörben, az ilyen hőhullámok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és korábbiak lesznek.
1: És most vissza a zenéhez!
0: Egy jó kis friss magyar slágerrel folytatjuk a csütörtök. Délelőtt érkezik Diaz Menta és a Méreg című daluk. Jó utat, jó rádiózást, legyen csoda, szép napotok!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó! Ez a...

slágerek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Nagyváradon több magyar tannyelvű és magyar tagozattal rendelkező iskola is megtartja a végzősök búcsúünnepségét a következő napokban. Az Ady Endre Elméleti Líceum diákjai május 30-án szombaton 11 órától ballagnak. A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum végzősei már május 29-én pénteken elbúcsúznak az iskolától. 11 órától a Székesegyházban tartanak hálaadó szentmisét, amelyet Böcskei László megyés püspök celebrál. A Nagyváradi Művészeti Líceum két magyar végzős osztálya június 4-én csütörtökön 11 órakor tartja ünnepségét az Állami Filharmónia Enescu Bartók termében. A Mihály Eminescu Főgimnázium magyar tagozatán június 1-én szervezik meg az utolsó osztályfőnöki órákat, míg a közös ballagási ünnepséget június 4-én 9 órától tartják az iskola udvarán. A Lórenti Zsuzsanna Református Teológiai Líceum végzősei tegnap, május 27-én szerdán búcsúztak. Ünnepi istentiszteletüket pedig a Nagyvárad újvárosi református templomban tartották. Jövök még hasonló infókkal, most viszont zenélünk tovább. Jó utat, jó rádiózást!

harcosok nem csak Nagyváradon, hanem Bihar megye több településén is ünnepi hangulatban búcsúznak az elkövetkező napokban a végzős középiskolások. A balagások a tanév egyik legmeghatóbb pillanatát jelentik, amikor a diákok lezárják iskolai éveiket és egy új életszakasz küszöbére érkeznek. A székelyhídi Petőfi Sándor elméleti líceumban június 4-én 11 órától búcsúznak a 12-esek. Ugyanezen a napon 10 órától tartják a ballagási ünnepséget az Érmihályfalvi 1-es számú technológiai líceumban. A margitai Horváth János elméleti líceum végzősei pedig szintén június 4-én 11 órától intenek búcsúzni.

0: Telik a csütörtök délelőtt, Nagyváradi a környékbeliek, mi itt a 89,6-on zárjuk a délelőtti plusz harmadik óráját hamarosan 11 óra. Ez azt jelenti, hogy a folytatásban érkezik Petro Anita kolléganőm a hírekkel. A hírek után pedig folytatjuk a legszuperebb slágerekkel a következő 60 percben is. Előtte viszont elmondanám nektek, hogy ha van információtok, kérdésetek, a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon engem elértek, vagy írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet a 0734 17 22 22-es telefonszámunkra. Most pedig mutatom egy kis ízelítőként, hogy mivel várlak benneteket a délelőtti plusz következő órájában. Ez lesz.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenci Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből. Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
3: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar Püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
0: Masszív mozgósítás indult a kínai tulajdonú TikTok platformon olyan fiókok részéről, amelyek Kalin Georgescu és Aur Party, valamint Európa ellenes üzeneteket terjesztenek. A végéhez közeledik a nagyváradi Dunarja utca átalakítása, a részben sétáló utcává alakított szakasz holnaptól már a belvárosi lezárások miatt elterelt autóforgalom egy részét is átveszi. Egyelőre nem lesznek visszaválthatók a tejtermékek csomagolása és az 5 literes PET palackok. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Masszív mozgósítás indult a kínai tulajdonú TikTok platformon olyan fiókok részéről, amelyek Kalin Georgescu és Aur Party, valamint Európa ellenes üzeneteket terjesztenek. Az Expert Fórum legfrissebb elemzése szerint több tízezer azonos végtelenségig ismételt komment árasztotta el a felületet, amelyek mind ugyanazt a témát súlykolják. A vizsgált profilok közül sok egyáltalán nem rendelkezett saját tartalommal, ám hirtelen rendkívül aktívvá vált. Egészen pontosan arra a kormányválságra időzítve, amelyet a Bolozsán kormány bukása idézett elő a PSD Aur bizalmatlansági indítvány következtében. Az Expert Fórum elemzése rámutat, hogy a TikTokon több mint 36 ezer azonos vagy szinte teljesen megegyező hozzászólást tettek közé. Ezek többsége különböző videók alatt jelentek meg, de rendkívül rövid időintervallumon belül. A szakértők szerint ez a fajta tevékenység azt a hamis benyomást kelteti, mintha a valóságosnál sokkal nagyobb társadalmi támogatottság állna egy politikus mögött. A végéhez közeledik a nagyváradi Dunarja utca átalakítása. A részben sétáló utcává alakított szakasz holnaptól már a belvárosi lezárások miatt elterelt autóforgalom egy részét is átveszi. A beruházás során porfirkővel burkolt közteret alakítottak ki, kerékpárutat építettek, föld alá helyezték a vezetékeket, fákat ültettek és teljesen újra rendezték a környék zöld övezeteit. A megújított utca jóval nagyobb teret biztosít a gyalogosok számára. A nyugdíjpénztár felüli oldalon padokat helyeztek ki, és a magasított zöld övezetek szegélyein is lehet üldögélni, kivéve azokat a részeket, amelyeket rozsdásvasra emlékeztető hatású fémszegélyek keretezik. Az utca másik oldalán ugyanakkor meghagyták a parkolóhelyeket. Idén várhatóan nem vonnak be új csomagolóanyagokat a betétdíjas rendszerbe, nyilatkozta a Retouro vállalat kommunikációs igazgatója, Anca Marinescu. A rendszer működtetésének harmadik éve ígérkezik a legnehezebbnek, mert 2026-ra a tavalyinál is ambiciózusabb célokat tűztek ki. Így elsősorban ezekre összpontosítanak, és bár korábban felmerült, hogy új típusú csomagolóanyagokat, például a befőttes üvegeket, a tejtermékek csomagolóanyagait, vagy az 5 literes PET palackokat is bevonják a rendszerbe, idén erre vélhetően nem kerül sor. Diana Buzoyanu környezetvédelmi miniszter tavaly nyilatkozta azt, hogy a rendszer kibővíthető olyan új csomagolóanyagokkal, amelyek nem teszik szükségessé a jelenleg használt visszaváltó automaták jelentős átalakítását.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Ma is sok napsütésre számíthatunk, a hőmérséklet azonban egy kissé mérséklődik. 25 fokos nappali csúcsértékeket mérhetünk majd, éjszakára pedig 9 fokra hűl vissza a levegő. Pénteken is hasonló értékeket mérhetünk, majd szombaton és vasárnap pedig 26-27 fok körül alakulnak a napi maximumok. Csapadék nem várható.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
4: Ivóvíz és csatornahálózat bővítési és felújítási munkálatok miatt június 2-ig lezárták a Pelikánúli utcát az autóforgalom előtt, ugyanakkor a környéken lakók számára biztosítják a behajtást. Jó utat, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: 11 óra múlt 4 perccel, Nagyváradi a környékbeliek, a 89,6-on pedig már benne vagyunk a csütörtök délelőtti plusz 4. órájában. Szegedi Mária vagyok, és még egy 60 percen keresztül itt vagyok veletek. Érkezem helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb snágerekkel természetesen. De ha van kérdésetek, információtok, bátran hívjatok vagy írjatok üzenetet. Most pedig zenélünk tovább, jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Jó hírekkel érkeztem, plusz a sok, több hosszú hétvége és tanítási szünet is várható a következő időszakban. Az ortodox pünköst idén május 31-ére és június 1-ére esik, így a vasárnapi és hétfői ünnepnapok, valamint a június 1-i gyermeknap miatt a munkavállalók háromnapos hosszú hétvégének örülhetnek. Az iskolákban ezt követően június 5-én pénteken sem lesz tanítás. A szabad nap a pedagógusok napja alkalmából jár, amelyet Györge Lázárnak, a román oktatás megalapítójának születésnapján tartanak. A 2023-ban megújított kollektív munkaszerződés értelmében 2024-től ez hivatalos szünnap lett minden romániai állami, magán- és egyházi tanintézetben. Ráadásul a kieső tanítási napot nem kell be.

percek, és a bennünket érintő leghasznosabb információk itt, a Daily Plus-ban. Nagyváradon mesterséges intelligenciával működő kamerarendszert vezetnek be, amely automatikusan kiszűri és szankcionálja a szabálytalan parkolást a gyalogos övezetekben. A rendszer egyelőre kísérleti fázisban van, de hamarosan élesben is működni kezdhet. Az első ilyen eszközöket már felszerelték a Fő és a Györgyedimá utca kereszteződésében, a sétálóvezet bejáratánál a lakosság nyilvántartó hivatal közelében. A rendszer működése viszonylag egyszerű. Ha egy autó behajt vagy megáll a gyalogos forgalom számára fenntartott területen, a kamera rögzíti az eseményt, az algoritmus pedig azonnal továbbítja a képet a helyi rendőrség diszpécser központjába. Ott egy operátor ellenőrzi a felvételt, majd ha valóban szabálysértés történt, jegyzőkönyvet állítanak ki, és a bírságot postán küldik ki a jármű tulajdonosának. Octavian Haragos, a nagyváradi polgármesteri hivatal sajtóosztályának a vezetője a Bihari Naplónak elmondta, hogy a projekt Smart Zone Oradea néven fut, és a város első olyan kezdeményezése, amely mesterséges intelligenciát használ a közterületek védelmére. A rendszer idén, április 20-án indult el kísérleti jelleggel. A tervek szerint, ha a rendszerbe válik, akkor fokozatosan kiterjesztik a város több forgalmas pontjára és sétáló övezetére is. A kijelölt helyszínek között szerepel a Bémertet, a Ferdinánd tér, a Szent László tér, a Nagy Sándor József tet, az Aurél Lázár utca, az Ezredévi emléktér, ez a Libertaci utca, és a Zöldfa, azaz a Vasile Alexandri utca, valamint több kisebb tér és park. Például a Kazabán tér, a Várad szőlősen kialakított tér, a Magnólia park, valamint a Vár környéke is.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Sziasztok, egy gyors útinfó érkezett tőletek, miszerint. Várad irányába a Bors felől a Dexet összekötő gyorsforgalmi útnál az első körforgalomban egy kamion az oldalára borult. A forgalom nehezen halad, a Várad felőli sávot lezárták, a mentés folyamatban van. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvénye. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
3: Itt a fejtrágyázás ideje. Döntsön jól, válassza a leghatékonyabb megoldást, a Genesis Péti Show-t. A Péti Show 3-1-ben a nitrogén mellett magnéziumot és kálciumot is pótol. A Péti Show ott marad a földben és táplálja növényeit. Válassza a granulált vagy a gyorsan oldódó prillezett formát. Ne feledje, minden fejtrágya annyit ér, amennyi Péti Show van benne. Keresse a Genesis Trade Románia üzletkötőit, vagy látogasson el a genesispartner.ro oldalra.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Felix Jane és Ray Dalton közösével folytatjuk a délelőttöt, érkezik a Call It Love című daluk. Jó utat, jó rádiózást!
1: Slágerek

sok jó hírrel érkeztem. Elindult a nagyváradi Swimathon idei adománygyűjtő kampánya, amelynek keretében június 20-áig 24 közösségi projekt támogatására buzdítják a helyieket. Az egészségügy, az oktatás, a szociális segítségnyújtás és a környezetvédelem területéről kiválasztott kezdeményezések mögé idén is a helyi közösség összefogását várják a szervezők. A nagyváradi közösségi alapítvány által szervezett esemény célja ezúttal is az, hogy minél több embert mozgósítson olyan ügyek támogatására, amelyek valós segítséget jelenthetnek a közösség különböző területein. A kampány lényege nem csupán az adományozás, hanem az is, hogy minél többen személyesen és részeseivé váljanak egy-egy jó ügy sikerének. Erre többféle lehetőség is kínálkozik, az érdeklődők közvetlenül is támogathatják a számukra fontos projekteket, de vállalhatják azt is, hogy nagykövetként népszerűsítik azokat a saját közösségükben. Emellett úszóként is csatlakozhatnak a kezdeményezéshez. Az úszóknak 6 fős csapatokba kell szerveződniük, és nem csak a medencében kell helytállniuk, hanem az eseményt megelőző hetekben is, hiszen a választott ügy mellé támogatókat és adományokat is kell gyűjteniük. Az úszók jelentkezését május 31-ig várják. Az idei kiadásban kiválasztott 24 projekt a helyi közösség sokféle igényére reagál. Közös pontjuk, hogy mindegyik mögött valós helyi szükségletek és emberi történetek állnak. A kampány csúcspontját június 6-án szombaton rendezik meg a nagyváradi Ioan Alexandrescu olimpiai úszodában, ahol a csapatok vízbe szállnak az általuk támogatott ügyekért. A közönséget is várják természetesen. A lelátóra a belépés ingyenes.

Városok egy kísérleti program keretében üzembe helyezte a Nagyváradi Önkormányzat a város első Smart City típusú parkolóautomatáját. Az új berendezés a Városháza épülete mellett a Teleki utcán, tehát a Primeriei 3 szám alatt található a villamos sínek közelében. Az intelligens automata nem

a banki hiteltörlesztésekre számos pénzügyi intézmény felé, a személyazonosítókmányokkal és gépjárművekkel kapcsolatos illetékek kifizetésére, például személyigazolvány, útlevél, jogosítvány vagy esetek forgalmi ügyintézés esetén. Ezek mellett más romániai önkormányzatok felé fennálló adók és illetékek rendezése is lehetséges. A fizetés történhet bankkártyával, illetve készpénzzel. Fontos azonban tudni, hogy az automata nem ad vissza készpénzes visszajárót, ezért az önkormányzat arra kéri a lakosokat, hogy lehetőség szerint bankkártyával fizessenek, vagy fix összeggel. A kezdeti időszakban érkező visszajelzések alapján döntik majd el, hogy hová kerüljenek a következő Smart City állomások, és a Városháza arra biztatja a nagyváradiakat, hogy próbálják ki az új rendszert, nem csak parkolás, hanem a mindennapi ügyintézés során is, és adjanak visszajelzést.

0: Rúzsa Magdolna és az Éden című dala, ezzel zárjuk a csütörtök délelőttöt. Nagyváradi a környékbeliek hamarosan déli 12 óra, ez azt jelenti, hogy én letészem már a landot. Köszi, hogy itt voltatok velem, ma is ezt a jó szokásotokat ne feledjétek. Én minden hétköznap reggel 8 órától déli 12 óráig itt vagyok veletek a 89,6-on. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágerekkel látlak el benneteket. Szegedi Mária voltam, a stafétát átadom Petro Anitának, ő érkezik a bennünket a leginkább érintő hírekkel. A hírek után pedig folytatódnak a Plusz FM legnagyobb slágerei. Maradjatok velünk, további jótat, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és jó étvágyat az ebédhez. Sziasztok!
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Masszív mozgósítás indult a kínai tulajdonú TikTok platformon olyan fiókok részéről, amelyek Kalin Georgescu és Aur Party, valamint Európa ellenes üzeneteket terjesztenek. A végéhez közeledik a nagyváradi Dunarja utca átalakítása, a részben sétáló utcává alakított szakasz holnaptól már a belvárosi lezárások miatt elterelt autóforgalom egy részét is átveszi. Egyelőre nem lesznek visszaválthatók a tejtermékek csomagolása és az 5 literes PET palackok. Sziasztok, Petro Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Masszív mozgósítás indult a kínai tulajdonú TikTok platformon olyan fiókok részéről, amelyek Kalin Georgescu és Aur Party, valamint Európa ellenes üzeneteket terjesztenek. Az Expert Fórum legfrissebb elemzése szerint több tízezer azonos végtelenségig ismételt komment árasztotta el a felületet, amelyek mind ugyanazt a témát súlykolják. A vizsgált profilok közül sok egyáltalán nem rendelkezett saját tartalommal, ám hirtelen rendkívül aktívvá vált. Egészen pontosan arra a kormányválságra időzítve, amelyet a Bolozsán kormány bukása idézett elő a PSD Aur bizalmatlansági indítvány következtében. Az Expert Fórum elemzése rámutat, hogy a TikTokon több mint 36 ezer azonos vagy szinte teljesen megegyező hozzászólást tettek közé. Ezek többsége különböző videók alatt jelentek meg, de rendkívül rövid időintervallumon belül. A szakértők szerint ez a fajta tevékenység azt a hamis benyomást kelteti, mintha a valóságosnál sokkal nagyobb társadalmi támogatottság állna egy politikus mögött. A végéhez közeledik a nagyváradi Dunarja utca átalakítása, a részben sétáló utcává alakított szakasz holnaptól már a belvárosi lezárások miatt elterelt autóforgalom egy részét is átveszi. A beruházás során porfírkővel burkolt közteret alakítottak ki, kerékpárutat építettek, föld alá helyezték a vezetékeket, fákat ültettek és teljesen újra rendezték a környék zöld övezeteit. A megújított utca jóval nagyobb teret biztosít a gyalogosok számára. A nyugdíjpénztár felüli oldalon padokat helyeztek ki, és a magasított zöld övezetek szegélyein is lehet üldögélni, kivéve azokat a részeket, amelyeket rozsdásvasra emlékeztető hatású fémszegélyek keretezik. Az utca másik oldalán ugyanakkor meghagyták a parkolóhelyeket. Idén várhatóan nem vonnak be új csomagolóanyagokat a betétdíjas rendszerbe, nyilatkozta a Returo vállalat kommunikációs igazgatója Anca Marinescu. A rendszer működtetésének harmadik éve ígérkezik a legnehezebbnek, mert 2026-ra a tavalyinál is ambiciózusabb célokat tűztek ki. Így elsősorban ezekre összpontosítanak, és bár korábban felmerült, hogy új típusú csomagolóanyagokat, például a befőttes üvegeket, a tejtermékek csomagolóanyagait, vagy az 5 literes PET palackokat is bevonják a rendszerbe, idén erre vélhetően nem kerül sor. Diana Buzoyanu környezet védelmi miniszter tavaly nyilatkozta azt, hogy a rendszer kibővíthető olyan új csomagolóanyagokkal, amelyek nem teszik szükségessé a jelenleg használt visszaváltó automaták jelentős átalakítását.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
0: Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
2: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Igazi szenzáció!
1: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
2: hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiköszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Masszív mozgósítás indult a kínai tulajdonú TikTok platformon olyan fiókok részéről, amelyek Colin Georgescu és Aur Party, valamint Európa ellenes üzeneteket terjesztenek. A végéhez közeledik a nagyváradi Dunarja utca átalakítása, a részben sétáló utcává alakított szakasz holnaptól már a belvárosi lezárások miatt elterelt autóforgalom egy részét is átveszi. Egyelőre nem lesznek visszaválthatók a tejtermékek csomagolása és az 5 literes PET palackok. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Masszív mozgósítás indult a kínai tulajdonú TikTok platformon olyan fiókok részéről, amelyek Colin Georgescu és Aur Party, valamint Európa ellenes üzeneteket terjesztenek. Az Expert Fórum legfrissebb elemzése szerint több tízezer azonos végtelenségig ismételt komment árasztotta el a felületet, amelyek mind ugyanazt a témát súlykolják. A vizsgált profilok közül sok egyáltalán nem rendelkezett saját tartalommal, ám hirtelen rendkívül aktívvá vált. Egészen pontosan arra a kormányválságra időzítve, amelyet a Bolozsán kormány bukása idézett elő a PSD Aur bizalmatlansági indítvány következtében. Az Expert Fórum elemzése rámutat, hogy a TikTokon több mint 36 ezer azonos vagy szinte teljesen megegyező hozzászólást tettek közzé. Ezek többsége különböző videók alatt jelentek meg, de rendkívül rövid időintervallumon belül. A szakértők szerint ez a fajta tevékenység azt a hamis benyomást kelteti, mintha a valóságosnál sokkal nagyobb társadalmi támogatottság állna egy politikus mögött. A végéhez közeledik a nagyváradi Dunarja utca átalakítása, a részben sétáló utcává alakított szakasz holnaptól már a belvárosi lezárások miatt elterelt autóforgalom egy részét is átveszi. A beruházás során porfirkővel burkolt közteret alakítottak ki, kerékpárutat építettek, föld alá helyezték a vezetékeket, fákat ültettek és teljesen újra rendezték a környék zöldövezeteit. A megújított utca jóval nagyobb teret biztosít a gyalogosok számára. A nyugdíjpénztár felüli oldalon padokat helyeztek ki, és a magasított zöldövezetek szegélyein is lehet üldögélni, kivéve azokat a részeket, amelyeket rozsdásvasra emlékeztető hatású fémszegélyek keretezik. Az utca másik oldalán ugyanakkor meghagyták a parkolóhelyeket. Idén várhatóan nem vonnak be új csomagoló anyagokat a betétdíjas rendszerbe, nyilatkozta a Returo vállalat kommunikációs igazgatója Anca Marinescu. A rendszer működtetésének harmadik éve ígérkezik a legnehezebbnek, mert 2026-ra a tavalyinál is ambiciózusabb célokat tűztek ki. Így elsősorban ezekre összpontosítanak, és bár korábban felmerült, hogy új típusú csomagoló anyagokat, például a befőttes üvegeket, a tejtermékek csomagoló anyagait, vagy az 5 literes PET palackokat is bevonják a rendszerbe, idén erre vélhetően nem kerül sor. Diana Buzoyano környezet védelmi miniszter tavaly nyilatkozta azt, hogy a rendszer kibővíthető olyan új csomagolóanyagokkal, amelyek nem teszik szükségessé a jelenleg használt visszaváltó automaták jelentős átalakítását.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz

0: Rádiós FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszobású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
2: Igazi szenzáció!
3: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar Püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től.
4: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
0: És most vissza a zenéhez.
5: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
5: Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
3: Itt a fejtrágyázás ideje. Döntsön jól, válassza a leghatékonyabb megoldást, a Genesis Péti Show-t. A Péti Show 3-1-ben a nitrogén mellett magnéziumot és kalciumot is pótol. A Péti Show ott marad a földben és táplálja növényeit. Válassza a granulált vagy a gyorsan oldódó prillezett formát. Ne feledje, minden fejtrágya annyit ér, amennyi Péti Show van benne. Keresse a Genesis Trade Románia üzletkötőit, vagy látogasson el a genesispartner.ro oldalra.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Katasztrofális első negyedévük volt a lakossági szolgáltatásoknak, a tavasz beköszönte sem javított az ágazat helyzetén. Jelentős pénzügyi nyomás nehezedik a szülőkre, csillagászati összegekbe kerülnek az évzáró bankettek. Egyre több tinédzser válik súlyos roller baleset áldozatává, trendi vált a házi tuningolás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Katasztrofális első negyedévük volt a lakossági szolgáltatásoknak, a tavasz beköszönte sem javított az ágazat helyzetén, az emberek sokkal kevesebb pénzt költenek, mint az elmúlt esztendőben. A lakossági szolgáltatásokat nyújtó cégek árbevétele 8,3%-kal volt kisebb, mint 2025 azonos időszakában, derül ki az Országos Statisztika Intézet legfrissebb adataiból. Az ágazaton belül csak az utazási ügynökségek és más turisztikai szolgáltatásokat nyújtó cégek bevételei emelkedtek. Legrosszabbul a szerencsejátékokkal foglalkozó cégeknek, a fodrászatoknak és szépségszalonoknak ment az üzlet, a visszaesés mindkét területen 14,6% volt. Síralmasan alakultak a bevételek a szálloda és a vendéglátóiparban is. A mosodák és ruhatisztítók forgalma is elmaradt az egy évvel korábbi szinttől. Romániában törvény garantálja az ingyenes oktatást, de a valóság egészen más képet mutat. Az iskolai évzáróban kettek is a láthatatlan költségek nagyon is zsebbevágó részét képezik. Van, hogy egy esküvőhöz hasonló a pénzügyi nyomás, amelyet minden szülőnek el kell viselnie. Hiszen ami egészen a közelmúltig csupán egy a gyermek számára fontos pillanat megünneplése volt, az már a igazi társadalmi státuszjelzővé vált. Aki pedig nem alkalmazkodik, azt kirekesztik, sőt, kizárják a csoportból. A közelmúltban a nyilvánosság elé került egy bukaresti állami oktatási intézmény, esete, ahol a szülőktől jelentős pénzügyi hozzájárulást, gyermekenként 600 lejt kértek egy étteremben megrendezendő, az első osztályosok számára szervezett ünnepség finanszírozására. Ugyanakkor a jelenlegi szabályozás nem alkalmas ezeknek a gyakorlatoknak a visszaszorítására. Egyre több gyermek válik súlyos roller baleset áldozatává. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a gyárilag beállított 25 km/h sebességkorlátozás feloldása, amely egyre elterjedtebb gyakorlat, komoly veszélyeknek teszi ki a fiatalokat. A gyerekek nagyon ügyesek és akár segítség nélkül is képesek feloldani a korlátozást, figyelmeztetnek rollerkereskedők. A rendőrség ugyanakkor hangsúlyozza, minden olyan módosítás, amely lehetővé teszi a jármű sebességének növelését, törvénysértésnek minősül. Az érvényben lévő jogszabályok szerint elektromos rollerrel csak bizonyos feltételek mellett lehet közlekedni. Romániában közben rohamosan növekszik az elektromos rollerek piaca. Az ország legnagyobb sportszerkereskedője tavaly 4-szer annyi ilyen járművet értékesített, mint egy évvel korábban.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: De ez még nem minden!
5: Ha velünk maradtok, ebben az órában Anita és Sanyi legjobb pillanatait is újra hallhatjátok.
4: Slágerek,
0: magyar kedvencek, nagyon

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Plusz FM.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Ez itt a reggeli Plusz, a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztő műsor Anitával és Sanyival. És persze itt vagytok velünk ti, és köszönjük szépen nektek, cserébe kaptok tőlünk sok-sok érdekességet.
3: Összesítette a pénzügyminisztérium az országos adóhatóság szolgáltatásaival és a privát virtuális tér elnevezésű platformmal kapcsolatban az adófizetők részéről beérkezett visszajelzéseket. A szaktárca keddi közleménye szerint a felmérésben 72.566 válaszadó vett részt, akiknek az adóhatóság kirendeltségeinél való ügyintézéskor tapasztaltakról, az ANAF online szolgáltatásairól, telefonos ügyfélszolgálatáról és digitális segítségnyújtási eszközeiről kellett véleményt mondaniuk. Az eredmények szerint az adóhatóság kirendeltségeinél szerzett tapasztalatokat többnyire pozitívnak értékelték az adófizetők. Az 1-től 5-ig terjedő skálán 4-esre pontozták mind az elmúlt 12 hónap interakciói, mind a legutóbbi tapasztalat vonatkozásában. A dokumentumok benyújtására és az adóhatósággal való online kommunikációra használt CPV platform 3,7-es minősítést kapott, az ANAF honlapját 3,5-ösre értékelték, a telefonos ügyfélszolgálatok 3,3 és 3,5 közötti pontszámot kaptak, míg a chat szolgáltatások és az ANA chatbot 2,7 és 3 közöttit.
2: Talán ez utóbbi az, ami egy kicsit úgy szomorú, de egyébként az sem annyira örvendetes, hogy összességében, vagy nagyjából középértékekről beszélünk. Uh-huh. Szóval ugye 1-től 5-ig terjedően a 3,7-es az hát nem a legjobb, és ugye az a legmagasabb, ha jól emlékszem, ugye az volt a legmagasabb a 3,7-es.
3: Igen, az online kommunikáció tekintetében, de 4-es volt a személyes interakciós, tehát hogyha bement valamilyen
2: ügyet intézni személyesen. Igen, azt ugye ugrottam egyet gondolatilag, hogy én kifejezetten itt az online részre,
3: igen, az ugye 3,7
2: platform,
3: volt
2: ugye ez a CPV nevezetű platform. Ennek a használata egyébként milyen? Neked van ebben tapasztalatod?
3: Igen, nekem van. Tehát, nem mindig találom meg, amit szeretnék.
2: Oké, ez szerintem mindent elmondtam.
3: Megmondom őszintén. Egyébként nem annyira nehéz, de azért úgy eléggé alaposan kell keresni, tehát hogy nem annyira szembetűnő az, hogy mondjuk, ha be akarok egy dokumentumot nyújtani, akkor azt hol találom meg arra a lehetőséget, hogy valamilyen dokumentumot ugye elkészítsek. Igen. És ezzel kapcsolatban egyébként pont kipróbáltam az ANA chatbotot, akartam is mondani. Beírtam, hogy én szeretném az adóbevallásomat benyújtani, hogy egy kis vállalkozóként is dolgozom, és egyszerűen nem találtam azt a nyomtatványt, hogy hol van, és akkor megkérdeztem az Anát, hogy na, én most ezt szeretném csinálni, és akkor hol van ez a nyomtatvány, vagy merre találom, és egyébként kiadta a linket, hogy hol van.
2: A Gosdú téren, nem? Tehát, hogy
3: tessék?
2: A Gosdú téren, ahol van az Anatnak a kezdődje.
3: Nem. Tehát, hogy itt nekem amúgy segített, mert hogy itt tényleg azt a linket másolta oda be, vagy azt jelenítette meg, amire, hogyha én rákattintottam, akkor pont az jött be nekem az adóbevallás nyomtatvány, amire szükségem volt, úgyhogy nekem nincs rossz tapasztalatom, mint olyan ezzel a chatbottal. Nem tudom, hogy mások mit kérdezhettek tőle, vagy mire próbálták volna használni, hogy ennyire alul lett szegényke pontozva. Az is biztos, hogy még eléggé ilyen kezdeti fázisban van, tehát hogy lehet, hogy csak ilyen alapvető dolgokban tud segíteni, mint például ez is, amire nekem szükségem volt, hogy így elirányít. Lehet, hogy egy komplexebb problémát, hogyha megkérdezel tőle, akkor arra még nem igazán tud válaszolni, és valószínűsítem, hogy lehet, hogy emiatt kapott ilyen alacsony értékelést.
2: De egyébként ez összességében az minden ilyen mesterséges intelligenciás chatnek valahol a sajátossága, hogy tudni kell tőle kérdezni.
3: Igen.
2: Tehát, hogy úgy kell már eleve a kérdés is egy kicsit azért úgy célirányosan feltenni, hogy már irányba tud állítani. Mert egyébként egyszer-kétszer tapasztaltam én is, hogy nagyon el tud menni más irányba, és akkor nagyon elkezd velem csevegni, meg úgy gondolja, hogy neki az a küldetés, hogy az én napomat szebbé tegye. Tehát, hogy, ami egyébként jó, tehát aranyos, meg minden.
3: Kedves.
2: Csak kedves, igen. Meg nagyon készséges. Csak tudod, amikor van ez a szituáció, hogy sietsz, valamit nagyon gyorsan meg akarsz szerezni, valami információhoz akarsz pillanatok alatt jutni, és az Hát emiatt meghiúsul, igen, hogy ő most hát, itt
3: nem annyira jó,
2: kezdi körüljárni a témát, hogy eltáncolni más irányba, akkor az úgy az zavaró tud lenni.
3: Igen, igen. És én még azt szoktam élvezni, mikor valamit kérdezek, válaszol, és akkor utána a végére még oda tűz egy újabb kérdést, hogy szeretnéd, ha ezt vagy azt még ezért megcsinálnám, hogy biztos, ami biztos. Mikor már azt hinné az ember, hogy oké, akkor megvan a válasz, akkor így elbizonytalanít egy kicsit, nem? Tehát, hogy így nekem van egy ilyen jellegű tapasztalatom is ezekkel a ChatGPT-kkel és társaival kapcsolatban.
2: Igen.
3: Na, de visszatérve egyébként a témánkra, azt lehet tudni, hogy a visszajelzések alapján, hogy az adófizetők többsége azt nyilatkozta, hogy lassú és instabil a honlap, a CPV-nek műszaki problémái vannak, a felület nehezen használható, valamint a karbantartás és a frissítések miatt gyakran elérhetetlen maga az oldal, és ez okozza a legtöbb gondot. A visszajelzések alapján a pénzügyminisztérium és az ANÁF felgyorsítja egyébként a digitalizációt, legalábbis ezt ígérik, és külön hangsúlyt fektetnek arra, hogy a platformok stabilitását és a szolgáltatásokat egyszerűsítsék. Az év második felében kezdődik majd el ez a modernizációs folyamat, és magában foglal egy új, egyszerűsített és könnyebben használható ANAF portál elindítását, a CPV új verziójának a bevezetését kibővített funkciókkal, az intelligens és részben előre kitöltött űrlapok bevezetését, az online időpontfoglalási és videokonferencia szolgáltatások fejlesztését, valamint az adófizetőkkel való digitális kommunikáció javítását is.
2: Szuper.
3: Úgyhogy sok szépet és jót ígérnek. Aztán majd kiderül, hogy ebből mi és hogyan fog megvalósulni.
2: Így van, de addig is az biztos, hogy mi adjuk nektek a legjobb zenéket.

0: Itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitor ADA és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
0: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Plusz FM.
0: Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: Plusz!
1: Plusz!
0: FM!
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
3: Ez itt a reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is megnesztek mindent, hogy megfelelően tájékoztatva legyetek.
4: Rekord kísérletre vállalkoznak a szalontai napokon. A Hajdúváros a világ legnagyobb bölény bogrács gulyását szeretné elkészíteni május 31-én vasárnap a város központjában. A rekord kísérletet egy helyi étteremmel karöltve közösen szervezik, és sokak szerint ez lehet az elmúlt évek egyik legnagyobb közösségi eseménye Nagyszalontán. A rekord kísérlet különleges módon kapcsolódik a Bihar megyei város jubileumához is. Nagyszalonta idén alapításának 420. évfordulóját ünnepli. A város története 1606-ig nyúlik vissza, amikor Bocskai István 300 hajdút telepített erre a vidékre. Talán éppen ezért nem véletlen, hogy 20 évvel ezelőtt a 400 éves jubileum alkalmával már sikerült Guinness rekordot dönteniük egy hatalmas gulyás elkészítésével. A szalontai napok programjai 3 napon keresztül várják az érdeklődőket. Pénteken ünnepélyes megnyitó és felvonulás nyitja az eseményt, majd néptáncosok, diákcsoportok és zenekarok lépnek színpadra, illetve érkezik az Insect formáció is egy jó hangulatú koncerttel. Szombaton sportprogramok, boxverseny, motoros felvonulás és kaszkadőr bemutató gondoskodik a látványról, este pedig ismert előadók érkeznek Nagyszalontára. A vasárnapi rekordkísérlet mellett egész estés zenei programok várják majd a közönséget. Fellép többek között a WhatsApp és a Pornograszt is, az estét pedig látványos tűzijáték zárja. Úgyhogy szeretettel várunk mindenkit!
3: Na igen, és akkor jön a kérdés, hogy miről fog szólni tulajdonképpen a rekordkísérletet, hogy mekkora mennyiséget kell elkészíteni, vagy hogy van ez most ilyenkor? Uh-huh. Tehát mi az, ami meg van határozva, vagy mi az, amitől ez más rekord lesz?
4: Aha, igen. Tehát ugye 20 évvel ezelőtt már volt egy ilyen rekordkísérlet, amikor elkészítették ugyanebben az üstben egyébként, amiben most fog készülni a gulyás. Tehát 20 évvel ezelőtt egy sima gulyás készült ebben az 5100 literes üstben, tehát vagy egy kicsivel több, de 5100 liternyi étel fog elkészülni benne. És ennek az idei rekordkísérletnek az a különlegessége, hogy ugyanúgy 5100 liternyi étel készül, viszont ez bölényhúsos gulyás lesz. Tehát ez adja a különlegességét, hogy bölény hússal főtt gulyás, mint olyan, korábban még nem volt Guinness rekordok könyvébe semmilyen formában megdöntve, vagy egyáltalán, tehát hogy nem került fel a térképre, hogy bölény húsos gulyást főzött volna valaki ekkora mennyiségben.
3: Azt a mindenit. Én egyébként nem ettem még bölény húst, szóval, hogy
4: kicsit a marha húsra hasonlít, de igen, egyébként finom. Egyébként finom.
3: Gondolom,
4: szerintem.
3: Gondolom, ilyen vadasabb. Tehát
4: igen,
3: ilyen
4: igen. Hát van egy ilyen jellege. Igen.
3: Jellegű.
4: De hogyha jól megfőzik, vagy átsütik, mert ugye sütve is lehet fogyasztani, akkor nagyon omlós, és nagyon, nagyon finom tud lenni. Tehát, hogy nem ez az inas, szilas hús, hanem inkább ez a porhanyósabb fajta.
3: Szeretem a marha húst egyébként, úgyhogy végül is így szimpatikusabb.
4: Van
3: dolog.
4: Például Nagyszalontán éppen ebben az étteremben bölényhúsos hamburger is.
3: Úgyhogy ez egy ilyen... Tehát nekik ez a specialitásuk.
4: Hát a helyet igen, hogy... így a profiljukba vág. Úgyhogy ilyen
3: szem... Akkor szerzik be végül is a húst.
4: Igen. És hogyha jól tudom, akkor 4 bölény fog belekerülni. Majd a...
3: Szegények, mondjuk őket sajnálom.
4: És ez kilóban egyébként 990 kg húst jelent.
3: Atyaisten.
4: 1500 kg-nyi burgonyát, most, hogy így mondjak néhány számadatot.
3: Mondjad, igen, kíváncsi vagyok.
4: 200...
3: Egész krumpli föld.
4: Igen. 200 kg-nyi répa, 500 kg hagyma, 10 kg petrezselyem zöld, azért képzeld el, hogy az mekkora halom, petrezselyem zöldből csak
3: elképesztő.
4: 10 kg, 70 kg zeller és zöld paprika, és természetesen ugye a fűszerek, azok is kilószámra. Úgyhogy nem kevés elképesztő alapanyag kell hozzá, hogy egy ekkora mennyiség elkészüljön, és ez egyébként, hogyha leosztjuk, akkor körülbelül 10 000 adagot jelent, fejadagot jelent, tehát nagyjából 10 000 fő tud majd ebből egy jót ebédelni, hogyha elkészül vasárnap ez a gulyás.
3: Hűha! És mi lesz, ha többen lesznek? Akkor lesz, aki éhen marad.
4: Aki mer, az nyer alapon, aki hamarabb megváltja a kis emléklapot, mert egyébként elmondom ezt is a kedves hallgatóknak, ha esetleg valakit érdekel és szeretné megkóstolni.
3: Igen, azt akartam kérdezni.
4: Igen, akkor ezt úgy teheti meg egyébként, hogy a hétvégén már kapható, azt hiszem, hogy már pénteken is, szombaton már biztosan, egy ilyen kis emléklap, ilyen kis faházikó van felállítva a központi parkban, és ilyen emléklapokat lehet vásárolni ötlejes adomány ellenében, és ezzel a kis emléklappal vasárnap lesz 25 kiosztópont, és az egyik ilyen kiosztóponthoz, hogyha oda megy az adományozó ezzel a kis emléklappal, akkor kap rá egy pecsétet, és ugyanakkor megkapja a kis gulyás adagját is.
3: Tök jó.
4: Tehát, hogy aki szemfülesebb, az hamarabb bevásárolhat ezekből az emléklapokból, mert nyilván 10 000 emléklap lesz, ami majd megvásárolható. Úgyhogy aki szeretne betankolni előre, hogy biztosra menjen, akkor az megteheti hamarabb is.
3: Hú, hát
4: és egyébként még, amit itt megjegyeznék, hogy a befolyt összegből egy turisztikai kis vonatot szeretne vásárolni Nagyszalonta, ami majd a turisták mellett a helyieknek is szolgálja a mindennapjait.
3: Tehát kiépítése körül majd egy ilyen kis vasút valahol?
4: Hát nem vasút, hanem tudod, ez a kis vonat, ami van Magyarországon is, az ilyen fürdővárosokban, Gyulán is van.
3: Voltam, bocsi, igen.
4: Semmi baj. Tehát, hogy ez, ami rendesen ugye az aszfalton, az úttesten közlekedik a sineken. Ez a turisztikai kisvonat, és egy ilyet szeretnének vásárolni ebből a tulajdonképpen a bogrács gulyásnak a beladásából származó bevételből. Igen, úgyhogy ezt tudnak hozzájárulni azok, akik vásárolnak egy ilyen emléklapot.
3: Nagyon jó hangzik. Egyébként felmerült bennem, hogy hol lehet kapni ekkora bográcsot. Amúgy.
4: Ez csináltatva lett 20 évvel ezelőtt.
3: Elképesztő.
4: Csináltatta a város, és ez azóta ki volt állítva egyébként szintén a városközpontban egy másik étterem mellett, és akkor most úgy gondolták, hogy ismét harcba állítják ezt a hatalmas üstöt, és akkor most megint megpróbálkoznak valamilyen különlegességgel.
3: Tök jó, nagyon jó ötlet. Pár évente elő lehet venni akkor ezt, és akkor lehet valami rekordkísérletet.
4: Hát,
3: mondjuk
4: igen.
3: Legközelebb flambucot, az nem tudom, hogy mennyire népszerít ezen a ti környéketeken, de én például azt is szeretem. Nekem a bogrács után, vagy a bográcsot, ha meghalom, akkor mindig a slambuc ugrik be, mert gyerekkoromban nekem ugye a szüleim így bográcsba jellemzően azt csináltak.
4: De az a, várjál, az a slambuc, az nem az a kis gombóc valami?
3: Nem. Ez egy tészta.
4: Igen.
3: Tehát krumplis tészta tulajdonképpen.
4: Aha,
3: tehát ilyen kocka tészta,
4: igen.
3: És akkor az kerül bele végül is a bográcsba. Ugyanúgy megfőzik ilyen paprikásan, tudod, tehát hogy mintha...
4: De ez ilyen egytál étel, nem ilyen levesszerű.
3: Nem, ez nem levesszerű.
4: Na ez amit te mondasz, az biztos, hogy odakozmálna. Tehát ugye ekkora mennyiségben, egy ekkora üsben, igen. Nem nagyon van egyébként olyan étel, az ilyen leves ételeken kívül, amit ilyen hatalmas nagy üsben és ekkora mennyiségben el lehet készíteni. Egyébként megjegyzem, ilyen kulisszatitok, hogy 20 évvel ezelőtt is oda kozmált, mert hogy nem volt egész végig folyamatosan
3: mozgatva.
4: A pakanállal mozgatva.
3: Igen.
4: Mert hogy akkor ugye ez volt az első ilyen nagy vállalkozás a Nagyszalontán, és mindenki interjút adott a különböző újságnak, rádiónak, tévének, ki minek, és akkor a szakácsok, akiknek kavargatni kellett volna folyamatosan a gulyást, néhány percre megálltak, és ez elég volt ahhoz, hogy a vége a történetnek az úgy odakozmáljon, úgyhogy az az ígéret, hogy most erre nagyon oda fognak figyelni, hogy egy pillanatra se maradjon mozgás nélkül a történet az üstben.
3: Na hát a mozgást azt mi is tudjuk garantálni a legnagyobb slágerek segítségével, úgyhogy akkor most megint azok érkeznek.
2: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagy

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az állampolgárok többsége szerint eljött a politikai osztály teljes lecserélésének ideje. Akadozik a parkingorádia platform, de a kifizetett parkolóhelyeket az önkormányzat nem veszi el. Rendkívüli hőhullám söpör végig Európán, a Nyugat-Balkánon pedig hosszú évek óta először adta ki hőségriasztást az évnek ebben a szakaszában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A román állampolgárok több mint kétharmada véli úgy, hogy elérkezett a pillanat a politikai osztály teljes megújítására, derül ki az INSZKOP legfrissebb közvéleménykutatásából. A felmérés arra is rámutat, hogy a megkérdezettek csaknem fele azt gondolja, az államnak akkor is meg kell védenie a lakosságot, ha ezzel azt kockáztatja, hogy nem tudja visszafizetni az államadóságot. A kutatásban résztvevők elsöprő többsége a politikai béke mellett foglalt állást. A válaszadók teljes mértékben egyetértenek azzal az állítással, hogy Romániának stabilitásra van szüksége, nem pedig politikai konfliktusok. A felmérés egy meglehetősen megosztó gazdasági kérdésre is rávilágított, a lakosság védelmét az államadóság árán is fontosnak tartják. Sok nagyváradi autós nem tud regisztrálni a parkingorádia platformon, ezért ismét a polgármesteri hivatalhoz irányítják őket. A városvezetés szerint az adatbázisok közötti eltérések okozzák a fennakadásokat. Jelenleg több mint 1000 olyan nagyváradi várja szerződése jóváhagyását a rendszerben, aki már kifizette lakóhelyi parkolóját. További 7500-an még online fiókot sem hoztak létre, miközben mintegy 5000 olyan autós vár a meghirdetett licitekre, akiknek még nincs parkolóhelyük. A rendszer digitalizálása tehát nem oldja meg az alapvető problémát. Nagyváradon jelenleg mintegy 124 000 autó van forgalomba helyezve, miközben alig több mint 30 000 parkolóhely áll rendelkezésre, vagyis négyszer kevesebb, mint amennyire szükség lenne. Rendkívüli hőhullám söpör végig Európán, a Nyugat-Balkánon pedig hosszú évek óta először adta ki hőségriasztást az évnek ebben a szakaszában. Franciaországban is történelmi csúcsok dőlhetnek meg, minden szuperlatívusz lehetséges ennek az epizódnak a leírására, amelyet jelenleg tapasztalunk, idézte az AFP a Meteo France klímakutatóját. Eközben Nagy-Britanniában két napon belül másodszor is megdőlt a májusi hőségrekord. A helyi hőmérsékletek a pünkösdi hétvégén emelkedtek meg, mivel Franciaországban és Nyugat-Európa egész területén egy hőkupola van jelen, amely egy magas nyomású zóna és blokkolja az Észak-Afrikából érkező meleg levegőt. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás következtében, amelyet elsősorban a szén, az olaj és a gáz elégetésével keletkező széndioxidnak a felhalmozódása okoz a légkörben, az ilyen hőhullámok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és korábbiak lesznek.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Kispénteken, azaz csütörtökön, 2026. május 28-án hello mindenkinek, köszöntelek benneteket itt a Plusz FM-en. Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját választottátok és hallgatjátok, és menetrend szerint indul a Sláger Plusz járata. A kapitány a mai napon is, a műsorvezető, a házigazda a következő 4 órában, Kessérű Tomi. Várlak benneteket nagyon sok szeretettel, lesz mit hallgatni, rengeteg fontos info, helyi aktualitás a Tarsolyban, ezen kívül a világ legjobb zenéi, és természetesen érdekesség, színes hírek a nagyvilágból. Nem tudom, kik emlékeznek még a tavalyi 2025-ös Louvre-beli ékszerrablásra. Ugye én is beszámoltam erről itt a műsorban. No kérem szépen, film készül az esetből, ezzel is foglalkozunk az óra második felében. Most pedig jönnek a slágerek és a magyar kedvencek, indulunk!
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvára!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

Slágerplusz első órájában rögtön a tömegközlekedőknek szállítok egy jó hírt. Európai Uniós támogatással 24 elektromos buszt vásárol a Bihar megyei tanács. A projekt finanszírozási szerződését az elmúlt pénteken kötötték meg a kolozsvári székhelyű Északnyugati Regionális Fejlesztési Ügynökséggel. A 85,3 millió leértékű megállapodás célja, amelyből a megyei önkormányzatra eső önrész 2%, az ingázás megkönnyítése, illetve civilizáltabb körülmények teremtése a távolsági személyszállítás számára. A beruházás részeként ugyanakkor 3 lassú és 12 gyors töltőállomást is létesítenek. Ezeknek a buszoknak az üzemeltetése lefedi majd Bihar megye minden régióját, beleértve Nagyváradot is. Míg máshol az országban a vidéken élő embereknek gondot okoz, hogy eljussanak a munkahelyeikre, illetve általános jelenség a falvaknak az elnéptelenedése és a menetrend szerinti távolsági járatoknak a megszűnése, mivel a munkáltatók nagy távolságokról utaztatják be a munkahelyre saját kis buszokkal az alkalmazottaikat. Addig itt nálunk Bihar megyében gondoskodnak arról, hogy tömegközlekedéssel mindenki eljusson oda, ahová menni szeretne. Felosztották a megyét 22 kistérségre, és egyeztetve a polgármesterekkel úgy állították össze a menetrendeket és az útvonalakat, hogy lehetőleg mindenkinek jó legyen. Ez pedig mindenképpen jó hír. Jó utat a tömegközlekedőknek is, vigyázzatok magatokra, és hallgassátok a Plusz FM-et.

0: ballag már a vén diák itt a Plusz FM-en, a Sláger Pluszban, hiszen ugyebár megkezdődtek a ballagások a Nagyváradi és Bihar megyei magyar tannyelvű, illetve magyar tagozattal rendelkező iskolákban. Május 29-én, holnap pénteken 11 órától a Székesegyházban tartott főpapi szentmisén adnak hálát az elmúlt 12 év kegyelmeiért a Szent László Római Katolikus Teológiai Liceum végzős diákjai. A szentmise főcelebránsa és szónoka a Böcskei László megyés püspök lesz. Az Ady Endre elméleti líceumban május 30-án szombaton 11 órától tartják a ballagási ünnepséget. A Nagyváradi Művészeti Líceum két végzős magyar osztálya június 4-én csütörtökön 11 órakor köszön el az iskolájától az Állami Filharmónia Enescu Bartók termében. A Mihály Eminescu Főgimnáziumban a magyar tagozat számára az utolsó osztályfőnöki órákat június 1-én szervezik meg. A román tannyelvű osztályukkal közös ballagási ünnepségre pedig június 4-én csütörtökön 9 órától kerül sor az iskola udvarán. A Székelyhídi Petőfi Sándor elméleti líceumban június 4-én csütörtökön 11 órától tartják a 12-esek ballagási ünnepségét. Az Érmihályfalvi 1-es számú technológiai líceumban szintén június 4-én csütörtökön 10 órai kezdettel kerül sor a ballagási ünnepségre. A Margitai Horváth János elméleti líceum 12. osztályos diákjai június 4-én csütörtökön 11 órától intenek búcsút az iskolának. A Nagyszalontai Arany János elméleti líceumban június 5-én pénteken délelőtt 11 órától tartják a ballagási ünnepséget.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Ezen a nyáron visszatér a Waves Festival. Július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfestival.ru-t.
3: Igazi szenzáció!
4: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 alszám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
5: fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom, pápfájdalom, Aduden Express Forte lágykapszulát. Ez egy gyógyszer, olvassál figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A Sláger Plusz első órájában akkor Párizs az úti cél, ugyanis arról lesz majd szó nem is olyan sokára, hogy film készül a Louvre 2025-ös ékszerrablásáról. Izgi a téma, várlak benneteket, és még izgalmasabbak a slágerek és a magyar kedvencek, amelyek addig is pörögnek.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a

Hittes Legyertusz első órájában akkor jöjjön a mai nap legizgalmasabb híre. Hát kérem szépen, az egyik magazin beszámolója alapján film készül a Louvre 2025-ös filmbeillő ékszerrablásáról. A Párizsi Múzeumban tavaly október 19-én fényes nappal csapott le egy profi banda. Egy emelőkosaras teherautóval jutottak fel a Szajna parti homlokzatra, az ablakon át bemásztak, betörték a vitrineket, felkapták az ékszereket, majd két robogón menekültek el. Az akció kevesebb, mint 8 percig tartott. A tolvajok összesen 8 felbecsülhetetlen értékű koronaékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A kár értéke 88 millió euró, az ékszerek pedig azóta sem kerültek elő. A nyomozók szerint a sorsukat sűrű homály fedi. A rablásról most oknyomozó könyv jelent meg, majd ebből készül a nagyjátékfilm és egy dokumentumfilm is. A filmet egyébként Romanian Gavrász rendezi, aki korábban az Athéné és a Tiéd a világ című filmekkel lett ismert. A történet nem csak a látványos betörésről szól, hanem arról is, hogy hogyan vallottak csődöt a Louvre biztonsági protokolljai, és hogyan vezetett az ügy válsághoz, sztrájkokhoz és végül az igazgató leváltásához a világ leglátogatottabb múzeumában. Biztosan érdekes és különleges lesz a film. Egyébként nem tudom, ki emlékszik rá, de annak idején tavaly, amikor foglalkoztunk ezzel a témával itt a Sláger Pluszban, én már akkor mondtam, hogy ebből lehetne egy jó kis hollywoodi mozit forgatni. Hát elképzelhető, valakinek esetleg ötletet adtam, nem tudom, de ha a jogdíjakból szeretne nekem adni, akkor hát én semmi jónak nem vagyok az elrontója természetesen. Na jó, csak vicceltem, kíváncsian várjuk a filmeket, és hát reméljük, hogy több ilyen nem fog előfordulni. A Louvre biztonsági szakemberei tanultak ebből az esetből. Köszi szépen a figyelmet, megyünk tovább slágerekkel és magyar kedvencekkel. Folytatódik itt a Plusz FM-en a Sláger Plusz.

0: Az első óra itt a Sláger Pluszban villámgyorsan eltelt. Nagyon szépen köszi, hogy itt vagytok, és hogy a Plusz FM-et választottátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját. Csütörtök lévén Petru Anitát várjuk nagyon sok szeretettel ide a stúdióba. A mai napon tőle kapjátok a friss híreket, tőlem pedig továbbra is a slágereket és a magyar kedvenceket. Már is mutatom nektek, a hírek után ezzel a dallal indul a második óra.
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Itt a fejtrágyázás ideje. Döntsön jól, válassza a leghatékonyabb megoldást, a Genesis Péti Show-t. A Péti Show 3 az 1-ben. A nitrogén mellett magnéziumot és kalciumot is pótol. A Péti Show ott marad a földben és táplálja növényeit. Válassza a granulált vagy a gyorsan oldódó prillezett formát. Ne feledje, minden fejtrágya annyit ér, amennyi Péti Show van benne. Keresse a Genesis Trade Románia üzletkötőit, vagy látogasson el a genesispartner.ro oldalra.
3: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Masszív mozgósítás indult a kínai tulajdonú TikTok platformon olyan fiókok részéről, amelyek Colin Georgescu és Aur Party, valamint Európa ellenes üzeneteket terjesztenek. A végéhez közeledik a nagyváradi Dunarja utca átalakítása, a részben sétáló utcává alakított szakasz holnaptól már a belvárosi lezárások miatt elterelt autóforgalom egy részét is átveszi. Egyelőre nem lesznek visszaválthatók a tejtermékek csomagolása és az 5 literes PET palackok. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Masszív mozgósítás indult a kínai tulajdonú TikTok platformon olyan fiókok részéről, amelyek Colin Georgescu és Aur Party, valamint Európa ellenes üzeneteket terjesztenek. Az Expert Fórum legfrissebb elemzése szerint több tízezer azonos végtelenségig ismételt komment árasztotta el a felületet, amelyek mind ugyanazt a témát súlykolják. A vizsgált profilok közül sok egyáltalán nem rendelkezett saját tartalommal, ám hirtelen rendkívül aktívvá vált. Egészen pontosan arra a kormányválságra időzítve, amelyet a Bolozsán kormány bukása idézett elő a PSD Aur bizalmatlansági indítvány következtében. Az Expert Fórum elemzése rámutat, hogy a TikTokon több mint 36 ezer azonos vagy szinte teljesen megegyező hozzászólást tettek közzé. Ezek többsége különböző videók alatt jelentek meg, de rendkívül rövid időintervallumon belül. A szakértők szerint ez a fajta tevékenység azt a hamis benyomást kelteti, mintha a valóságosnál sokkal nagyobb társadalmi támogatottság állna egy politikus mögött. A végéhez közeledik a nagyváradi Dunarja utca átalakítása, a részben sétáló utcává alakított szakasz holnaptól már a belvárosi lezárások miatt elterelt autóforgalom egy részét is átveszi. A beruházás során porfirkővel burkolt közteret alakítottak ki, kerékpárutat építettek, föld alá helyezték a vezetékeket, fákat ültettek és teljesen újra rendezték a környék zöldövezeteit. A megújított utca jóval nagyobb teret biztosít a gyalogosok számára. A nyugdíjpénztár felüli oldalon padokat helyeztek ki, és a magasított zöldövezetek szegélyein is lehet üldögélni, kivéve azokat a részeket, amelyeket rozsdásvasra emlékeztető hatású fémszegélyek keretezik. Az utca másik oldalán ugyanakkor meghagyták a parkolóhelyeket. Idén várhatóan nem vonnak be új csomagoló anyagokat a betétdíjas rendszerbe, nyilatkozta a Returo vállalat kommunikációs igazgatója Anca Marinescu. A rendszer működtetésének harmadik éve ígérkezik a legnehezebbnek, mert 2026-ra a tavalyinál is ambiciózusabb célokat tűztek ki. Így elsősorban ezekre összpontosítanak, és bár korábban felmerült, hogy új típusú csomagoló anyagokat, például a befőttes üvegeket, a tejtermékek csomagoló anyagait, vagy az 5 literes PET palackokat is bevonják a rendszerbe, idén erre vélhetően nem kerül sor. Diana Buzoyano környezet védelmi miniszter tavaly nyilatkozta azt, hogy a rendszer kibővíthető olyan új csomagolóanyagokkal, amelyek nem teszik szükségessé a jelenleg használt visszaváltó automaták jelentős átalakítását.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A mai napon napközben 23, éjjel pedig 12 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék egyelőre nem valószínű, a szél viszont megerősödhet. Jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
5: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a Georgia Enescu Magyaró utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált a volt rendelőintézet, sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásovolói utcának a Rovina és a Fő utca közötti szakasza két irányú lett a Dunorea utca felé is felől. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásovolói utcából. Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Megérő út és az Enescu Dózsa-György utcák találkozásánál. Az Enescu Megérő és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálolói utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az Enescu utcában a Börögánulói utca és a Magyaró út között szintén megváltozott a haladási irány. Nemek szokásból vezessetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: További nagyon kellemes csütörtököt, azaz kis pénteket kívánok nektek, ez mindenképpen jó hír, hogy szépen lassan haladunk a hétvége felé. A másik jó hír pedig, hogy továbbra is a Plusz FM-et választottátok, és hallgatjátok Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját, ez pedig a Sláger Plusz második felvonása. A mikrofonnál a műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda, Kessérű Tomi. Ebben az órában Mexikóba ugrunk majd át, és megnézzük, hogy milyen veszélyes arrafelé a sportriporterek munkája, ugyanis képzeljétek el, az egyik ilyen riporter élő adásban fegyveres rablás áldozata lett. Hozom a részleteket, csak úgy, mint a nagyvilág, az ország és Nagyvárad legfrissebb híreit, illetve a legjobb zenéket. Kezdünk!
1: Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Vittes Láger plusz második órájában egy nagyon izgalmas program lehetőséget hozok nektek, ugyanis idén is megszervezik a középkori fesztivált a Nagyváradi Várban, július 3-a és 5-e között, írja közleményében a szervező Vizitorádia Egyesület. A háromnapos rendezvény ideje alatt lovagok, harcosok, középkori szereplők, kézművesek, hagyományőrzők vagy éppen tűzzsonglőrök sereglenek fel, középkori csatákat fognak imitálni és élő zenével is szolgálnak. Már javában zajlanak a fesztivál előkészületei, május 25-én pedig megkezdődött az árusok regisztrációs időszaka is. Várják a hagyományos ételek, édességek vagy más különlegességek árusait, népi iparművészeket, kézműveseket, akik asztalt szeretnének bérelni a fesztivál idejére. A jelentkezéseket online lehet benyújtani a fesztiválul medievalo.radio.ro honlapon, a határidő június 14-e. Ahhoz, hogy a jelentkezés érvényes legyen, a pályázónak követnie kell az összes lépést, vagyis meg kell adnia az összes kért információt az űrlapon, az erre a célra szolgáló mezőkben, ugye cégnév, elérhetőség, stb. Fel kell tölteni a szükséges dokumentumokat, meg kell jelölni azt, hogy melyik helyet kéri, és azt is, hogy mekkora teljesítményű energiaellátásra van szüksége. Érdeklődni az office@visitoradia.com címen lehet, a fesztivál részletes programját később közlik, egyébként mindez tehát július 3-a és 5-e között a Nagyváradi Várban jön a középkori fesztivál. Hozzánk meg egy újabb jó dal itt a Pluszon.

0: kedves autós pluszosok, a ti figyelmeteket is szeretném kérni itt a Sláger Pluszban. A Nagyváradi Polgármesteri Hivatal Közlekedési Bizottsága a több ideiglenes forgalomkorlátozásról döntött. Az intézkedések különböző rendezvények és infrastrukturális munkálatok zavartalan lebonyolítását szolgálják. A bizottsága a következő forgalmi változásokat hagyta jóvá. A gyermeknapi fesztivál rendezvényei miatt május 31-e és június 1-e között mindkét nap 10 órától 22 óráig ideiglenes forgalmi korlátozások lépnek életbe a gyermekváros, a Nagyváradi vár, valamint a Bárkőlői Park térségében. A Bárkőlői Parkban kizárólag június 1-én tartanak gyermeknapi rendezvényeket. A szervezők várakozásai szerint mintegy 2000 résztvevőre lehet számítani. A látogatók biztonságának biztosítása és a rendezvényhez szükséges infrastruktúra telepítése érdekében ideiglenesen lezárják a Grejerülő utca egy szakaszát. A forgalomkorlátozás május 29-én 8 órától június 2-án 8 óráig lesz érvényben. A lezárás a Bárkőlői Parkot átszelő útszakaszt érinti, úgyhogy erről ne feledkezzetek meg. Jó utat kívánok egyébként mindenkinek. Köszönöm szépen a megértéseteket és az együttműködéseteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a Nagyváradi Római Katolikus Püspöki Palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenczi Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remárt üzlethelyén, Bihar Püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
5: gyakori vizeletfertőzés. Az Uraktív Forte hatékony, optimális kombinációjával hozzájárul a gyulladás csökkentéséhez és elősegíti a baktériumok kiküszöbölését. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Jó helyen jártok, továbbra is a Plusz FM-et hallgatjátok, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját. Nagyon kellemes csütörtököt kívánok itt a Sláger Plusz második órájában, ahol nem sokára jön majd a téma, azzal kapcsolatban, hogy élő adásban fegyveres rablás áldozata lett majdnem egy mexikói sportújságíró. A részletek hamarosan, a jó zenék pedig most rögtön itt a Sláger Pluszban.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz, ez a...

A Schlager Plusz második órájában járunk is, hogy milyen veszélyes a riporterek élete és munkája. Hát azt mindjárt elmondom és bemutatom nektek a folytatásban. Egészen filmszerű jelenetek zajlottak le ugyanis Mexikóban, amikor egy sportújságíró, Fernando Vargas éppen élő adásban jelentkezett be egy utcáról, ekkor pedig váratlanul kirablási kísérlet történt a háttérben. A felvételen jól látszik, ahogyan egy motoros férfi hát megpróbálja elvenni egy járókelő táskáját, miközben a riporter éppen a kamerába beszél. A támadás pillanatok alatt zajlott, de a járókelő nem adta könnyen magát, dulakodás alakult ki, a motoros pedig végül üres kézzel menekült el. A jelenet azért lett világszerte virális, mert a riporter reakciója teljesen természetes volt. Egy pillanatra elnémult, majd döbbenten annyit mondott, hogy ez most tényleg megtörtént? A csatorna később megerősítette, hogy senki nem sérült meg szerencsére, de a történet jól mutatja, hogy milyen mértékben nőtt a közterületi bűnözés több mexikói nagyvárosban. A videót nyilván azóta már több millióan látták, és sokan azt írják, ritkán látni olyan élő bejelentkezést, ahol a háttérben ennyire nyersen jelenik meg a valóság. És ebben azért van igazság, és bízzunk benne, hogy nem is lesz ilyen sűrűn, vagy hát abszolút nem is fog ilyen előfordulni. Bár nyilvánvalóan azért Mexikó veszélyes ilyen szempontból, úgyhogy ha esetleg valaki arra felé készül, az legyen fokozottan figyelmes, nehogy esetleg bele is hasonló dolog történjen meg. Inkább maradjunk itthon, Nagyváradon, és hallgassuk biztonságban a slágereket és a magyar kedvenceket, ugye? The list of-

A Sláger Plusz második óráját is zárjuk csütörtökön, május 28-án, de ugye nincs megállás, megyünk tovább. Én átadom a szót, a mikrofont, a stúdiót Petru Anitának, a mai nap ügyeletes hírszerkesztőjének. Tőle kapjátok a legfrissebb információkat. Utána pedig természetesen jövök vissza, és indítom a következő órát méghozzá ezzel a

0: a Plusz FM. Reklám.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbon Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műveivel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a vár falai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a biliete.ro oldalakon.
3: Homok, vesekő. Az uraktévlító hozzájárul a vesekőképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez. Ez egy étrendkiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Katasztrofális első negyedévük volt a lakossági szolgáltatásoknak, a tavasz beköszönte sem javított az ágazat helyzetén. Jelentős pénzügyi nyomás nehezedik a szülőkre, csillagászati összegekbe kerülnek az évzáró bankettek. Egyre több tinédzser válik súlyos rollerbaleset áldozatává, trendi vált a házi tuningolás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Katasztrofális első negyedévük volt a lakossági szolgáltatásoknak, a tavasz beköszönte sem javított az ágazat helyzetén, az emberek sokkal kevesebb pénzt költenek, mint az elmúlt esztendőben. A lakossági szolgáltatásokat nyújtó cégek árbevétele 8,3%-kal volt kisebb, mint 2025 azonos időszakában, derül ki az Országos Statisztika Intézet legfrissebb adataiból. Az ágazaton belül csak az utazási ügynökségek és más turisztikai szolgáltatásokat nyújtó cégek bevételei emelkedtek. Legrosszabbul a szerencsejátékokkal foglalkozó cégeknek, a fodrászatoknak és szépségszalonoknak ment az üzlet, a visszaesés mindkét területen 14,6% volt. Síralmasan alakultak a bevételek a szálloda és a vendéglátóiparban is. A mosodák és ruhatisztítók forgalma is elmaradt az egy évvel korábbi szinttől. Romániában törvény garantálja az ingyenes oktatást, de a valóság egészen más képet mutat. Az iskolai évzáróban kettek is a láthatatlan költségek nagyon is zsebbevágó részét képezik. Van, hogy egy esküvőhöz hasonló a pénzügyi nyomás, amelyet minden szülőnek el kell viselnie. Hiszen ami egészen a közelmúltig csupán egy a gyermek számára fontos pillanat megünneplése volt, az már a igazi társadalmi státuszjelzővé vált. Aki pedig nem alkalmazkodik, azt kirekesztik, sőt, kizárják a csoportból. A közelmúltban a nyilvánosság elé került egy bukaresti állami oktatási intézmény esete, ahol a szülőktől jelentős pénzügyi hozzájárulást, gyermekenként 600 lejt kértek egy étteremben megrendezendő, az első osztályosok számára szervezett ünnepség finanszírozására. Ugyanakkor a jelenlegi szabályozás nem alkalmas ezeknek a gyakorlatoknak a visszaszorítására. Egyre több gyermek válik súlyos rollerbaleset áldozatává. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a gyárilag beállított 25 km/h sebességkorlátozás feloldása, amely egyre elterjedtebb gyakorlat, komoly veszélyeknek teszi ki a fiatalokat. A gyerekek nagyon ügyesek és akár segítség nélkül is képesek feloldani a korlátozást, figyelmeztetnek rollerkereskedők. A rendőrség ugyanakkor hangsúlyozza, minden olyan módosítás, amely lehetővé teszi a jármű sebességének növelését, törvénysértésnek minősül. Az érvényben lévő jogszabályok szerint elektromos rollerrel csak bizonyos feltételek mellett lehet közlekedni. Romániában közben rohamosan növekszik az elektromos rollerek piaca. Az ország legnagyobb sportszerkereskedője tavaly 4-szer annyi ilyen járművet értékesített, mint egy évvel korábban.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
5: A mai napon napközben 23, éjjel pedig 12 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék egyelőre nem valószínű, a szél viszont megerősödhet. Jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. FM. Közlekedési információk.
5: Az új közúti aluljáró építése miatt több autóbuszjárat útvonala megváltozott. Konkrétan a 11, 13, 13G, 17, 18, 29, 30, 32, 39, 40 és a 722-es buszok vonalán kell számolnotok módosulással, amelynek részletei kapcsán feltétlenül érdeklődjetek az OTL weboldalán vagy a telefonos applikáción. Újraindult a forgalom Nagyváradon az Onest Tilor utcai aluljáró felett található körforgalomban. Az autósok ismét mindkét irányban közlekedhetnek a Tudor Vladimirescu utca és az Onest Tilor utca között, valamint ismét el lehet jutni autóval az Aradi és az Alexandru Kazaban útra is. A 14-es és a 14P jelzésű autóbuszok is visszatértek eredeti útvonalukra, és ismét a Tudor Vladimirescu, Onest Tilor és Löposoli utcák kereszteződésében található körforgalmon keresztül közlekednek. Egyébként az aluljárónál a munkálatok tovább folytatódnak, emiatt a Löposoli utca irányába továbbra is le lesz zárva a forgalom. Baleset és büntetésmentes jó utat kíván mindenkinek a Plusz FM.
0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: Itt a fél idő, hiszen a Sláger Plusz harmadik órája veszi kezdetét ebben a pillanatban. Hello mindenkinek, továbbra is köszöntelek benneteket nagyon sok szeretettel. A mikrofonnál kísérünk Tomi. A pontos dátum 2026. május 28-a. Ugye csütörtök, kispéntek van, ez pedig a Plusz FM továbbra is Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója. Nézzük, hogy miről lesz majd szó ebben az órában. Hát átugrunk Ausztráliába, ahol megszaporodtak a halálos cápa támadások. Hát míg nálunk a medvék jelentenek veszélyt a kirándulókra, addig ott a cápákra kell odafigyelni a strandokon. Úgy látszik, hogy megelevenedik ugye az egykori nagy klasszik a Cápa című film, de hogy pontosan mi is a helyzet arrafelé, azt megnézzük az óra második felében. Közben azért figyeljetek, cápák helyett én készültem helyi infókkal, hírekkel is, meg persze slágerekkel és magyar kedvencekkel.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

Rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

Csütörtökön a Sláger Plusz harmadik órájában is hozom nektek a fontos híreket, úgyhogy figyeljetek mindenképpen. Június 1-e, amikor ugye hát egyszerre ünneplik Romániában a gyermeknapot és az ortodox pünkösd második napját, késlelteti a nyugdíjak kézbesítését a román postán keresztül. A hatóságok szerint azonban a késések kizárólag logisztikai jellegűek, és minden járandóságot teljes egészében kifizetnek. Normál esetben a román posta már a hónap első napján elkezdi a nyugdíjak kézbesítését. 2026 júniusában azonban a házhozszállítás csak június 2-án indul, és 15-én ér véget, és azokat a nyugdíjasokat érinti, akik készpénzben a postások közvetítésével kapják meg járandóságukat. A bankszámlára utalt nyugdíjak a megszokott időpontban érkeznek. Azok a nyugdíjasok tehát, akik bankkártyára kérik a nyugdíjukat, nem lesznek érintettek a módosításokban. A hivatalos információk szerint az összegeket 2026. június 12-én utalják a számlákra. Jelenleg mintegy 2,5 millió nyugdíjas használ elektronikus kifizetési rendszert. 2026. júniusa több hivatalos munkaszüneti nappal kezdődik. Június 1-e munkaszüneti nap, a gyermeknap és az ortodox pünkösd második napja miatt is. Ezért az állami intézmények, a bankok és a postai szolgáltatások különleges program szerint működnek, vagy felfüggesztik tevékenységüket. A külföldön élő román nyugdíjasok esetében a nemzetközi utalásokat 2026. június 20-a körül tervezik, de a pontos dátum a banki feldolgozástól és a nemzetközi átutalásoktól függően változhat. A hatóságok arra kérik a nyugdíjasokat, hogy kövessék a hivatalos kézbesítési időszakot, és ne essenek pánikba, ha a nyugdíj nem érkezik meg a hónap első napjaiban. Ha a kézbesítés nem lehetséges otthon, az összegek később a postahivatalokban is átvehetőek lesznek. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: Slágerek és magyar kedvencek itt a Pluszon csütörtökön is, de közben egy hír az egészségügyből. A Semmelweis Egyetem Pető András karának szakemberei ugyanis ismét Nagyváradra érkeznek, ahol ingyenes szűrést és konduktív fejlesztést biztosítanak gyermekek és felnőttek számára. A június 8-a és 19-e között zajló program az idegrendszeri sérülések következtében kialakult mozgáskorlátozottság javítását segíti a közismert Pető módszerrel. A foglalkozások helyszíne a Nagyváradi Diakónia központja lesz a Moszkva utca 14 szám alatt. Jelentkezni Dénes Évánál lehet a 0740 613 770-es telefonszámon, illetve a diakonia@diakonia.ro e-mail címen. A szervezők tájékoztatása szerint a programra elsősorban olyan gyermekeket várnak már fél éves kortól, akiknél terhesség alatt, szülés közben vagy közvetlenül utána a központi idegrendszeri károsodás történt. Például oxigénhiányos állapot, agyvérzés vagy agyinfarktus következtében, és emiatt mozgáskorlátozottság alakult ki. A fejlesztés ajánlott többek között diplégia, hemiplégia, tetraparézis, ataxia, atetózis, spina bifida vagy megkésett mozgásfejlődés esetén is. Felnőttek számára ugyancsak lehetőség nyílik konduktív fejlesztésre és rehabilitációra. A program azoknak is segítséget nyújthat, akik cerebrális parézissel, szklerózis multiplexel, Parkinson kórral élnek, sztrókon estek át, vagy koponyasérülés utáni állapotban vannak. A Pető módszer a konduktív pedagógiára épülő komplex fejlesztési forma, amely nem csupán a mozgás javítására összpontosít, hanem az egész személyiséget veszi figyelembe. A módszer egyik alapelve, hogy a fejlesztés nem passzív kezelés, hanem a gyermek vagy felnőtt aktív részvételére épül. A mozgásfejlesztés mellett hangsúlyt kapnak a részképességek, például az orientáció és a kommunikáció fejlesztése is. A módszer és az intézmény több rangos elismerésben részesült az elmúlt évtizedekben. A konduktor képzésért 1983-ban állami díjat kaptak. 2006-ban első szellemi hungarikumként ismerték el a Pető módszert, 2013-ban pedig magyar örökség díjjal és prima díjjal tüntették ki. A szakemberek tehát, még egyszer mondom, június 8-a és 19-e között érkeznek Nagyváradra, úgyhogy érdemes élni a lehetőséggel.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, hótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: Óvd meg megtakarításaidat a 4 hónapos futamidejű Fresh Money euróbetéttel, évi 2,5%-os kamattal, valamint Benere árfolyamon számított lei euró, euró lei devizaváltással a Smart Hour keretében a Smart Mobile alkalmazásban. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitor ADA és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Nagyon kellemes kis pénteket és további jó rádiózást kívánok nektek itt a Pluszon a Sláger Plusz harmadik órájában, ahol nem sokára majd Ausztráliába látogatunk el, ahol hát megelevenedni látszik az egykori nagy klasszik a Cápa című film, ugyanis megszaporodtak a halálos cápa támadások az egyik strandon, hogy mit tesznek emiatt a hatóságok, az is kiderül hamarosan, én meghozom közben nektek a jó zenéket itt a Plusz FM-en, ezektől nem kell tartani.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.
4: Ez a Plusz FM.

Sláger Plusz harmadik órájában Ausztráliába utazunk. Hát kérem szépen, újabb halálos cápatámadás történt ott, ezúttal Queensland partjainál. A hatóságok közlése szerint egy 30 év körüli férfi úszott a parttól nem messze, amikor egy nagy testű cápa rátámadt. A sérülései olyan súlyosak voltak, hogy a helyszínre érkező mentők már nem tudták megmenteni az életét. A támadás különösen nagy visszhangot váltott ki, mert az érintett partszakasz nem számít kiemelten veszélyesnek, és a közelben nem voltak olyan figyelmeztetések, amelyek fokozott cápa mozgásra utaltak volna. A helyiek szerint az elmúlt években egyre gyakoribbak a hasonló esetek, részben a melegebb vizek és a változó tengeri ökoszisztéma miatt. A hatóságok most ideiglenes strandlezárást rendeltek el, és drónokkal, valamint hajókkal pásztázzák a környéket, csak úgy, mint annak idején a Cápa című filmben, ahogyan láttuk. A szakértők hangsúlyozzák, bár a cápa támadások rendkívül ritkák, a turistáknak érdemes betartani a szabályokat, különösen hajnalban és alkonyatkor, amikor a ragadozók aktívabbak, akik ugye hát kevés táplálékot találnak, és ezért veszik az irányt a strandok felé, úgyhogy csak óvatosan mindazoknak, akik Ausztráliában pancsolnak és lubickolnak. Hát nálunk a medvék, ott meg ugye a cápák, mindenhol van valami, de hát nyilvánvaló ez természetes, hiszen szimbiózisban kell élnünk ezekkel az állatokkal, ők is csupán azért küzdenek, hogy életben maradjanak, hogy fennmaradjanak, úgyhogy együtt kell működnünk a természettel, ez nagyon fontos. Ha betartjuk a szabályokat, akkor szerintem nem lesz ebből probléma. Én is betartom itt a Plusz FM-en, és csak is a legjobb zenéket hozom nektek.

Slágermester magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádiónk. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: reggel plusz harmadik óráját is zárjuk csütörtökön, kispénteken, május 28-án, de még előttünk van egy 60 perces etap itt a Plusz FM-en Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, úgyhogy készüljetek, én is ezt teszem. Ugye jönnek a friss hírek, a ropogós információk Petru Anitától, én pedig közben válogatom nektek a slágereket és a magyar kedvenceket. Megmutatom, hogy melyik dallal indulunk a hírek után, oké? Figyeljetek, ez lesz az!
1: Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi

0: hivatalos teendők intézése. Törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62. Telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
1: Védje talaját és növelje hozamát a Genesis Green Max-szal. Ez a speciális nitrogén műtrágya nem csak táplál, de gyógyít is. Kiemelkedő kalcium és magnézium tartalma egyetlen menetben fedezi növényei teljes igényét. Minden tonna Green Max felér egy méztrágyázással. Javítja a talajszerkezetet és a vízháztartást, így növényei a szélsőséges aszályt is jobban bírják. Green Max. A nitrogén, a kalcium és a magnézium ereje egyetlen szemcsében. A pontos részletekért keresse a Genesis Trade Románia üzletkötőit, vagy kattintson a genesispartner.ro oldalra.
2: Igazi szenzáció! Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsulói utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Az állampolgárok többsége szerint eljött a politikai osztály teljes lecserélésének ideje. Akadozik a parkingorádi a platform, de a kifizetett parkolóhelyeket az önkormányzat nem veszi el. Rendkívüli hőhullám söpör végig Európán, a Nyugat-Balkánon pedig hosszú évek óta először adta ki hőségriasztást az évnek ebben a szakaszában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A román állampolgárok több mint kétharmada véli úgy, hogy elérkezett a pillanat a politikai osztály teljes megújítására, derül ki az INSZKOP legfrissebb közvéleménykutatásából. A felmérés arra is rámutat, hogy a megkérdezettek csaknem fele azt gondolja, az államnak akkor is meg kell védenie a lakosságot, ha ezzel azt kockáztatja, hogy nem tudja visszafizetni az államadóságot. A kutatásban résztvevők elsöprő többsége a politikai béke mellett foglalt állást. A válaszadók teljes mértékben egyetértenek azzal az állítással, hogy Romániának stabilitásra van szüksége, nem pedig politikai konfliktusok. A felmérés egy meglehetősen megosztó gazdasági kérdésre is rávilágított, a lakosság védelmét az államadóság árán is fontosnak tartják. Sok nagyváradi autós nem tud regisztrálni a parkingorádi platformon, ezért ismét a polgármesteri hivatalhoz irányítják őket. A városvezetés szerint az adatbázisok közötti eltérések okozzák a fennakadásokat. Jelenleg több mint 1000 olyan nagyváradi várja szerződése jóváhagyását a rendszerben, aki már kifizette lakóhelyi parkolóját. További 7500-an még online fiókot sem hoztak létre, miközben mintegy 5000 olyan autós vár a meghirdetett licitekre, akiknek még nincs parkolóhelyük. A rendszer digitalizálása tehát nem oldja meg az alapvető problémát. Nagyváradon jelenleg mintegy 124 000 autó van forgalomba helyezve, miközben alig több mint 30 000 parkolóhely áll rendelkezésre, vagyis négyszer kevesebb, mint amennyire szükség lenne. Rendkívüli hőhullám söpör végig Európán, a Nyugat-Balkánon pedig hosszú évek óta először adta ki hőségriasztást az évnek ebben a szakaszában. Franciaországban is történelmi csúcsok dőlhetnek meg, minden szuperlatívus lehetséges ennek az epizódnak a leírására, amelyet jelenleg tapasztalunk, idézte az AFP, a Meteo France klímakutatóját. Eközben Nagy-Britanniában két napon belül másodszor is megdőlt a májusi hőségrekord. A helyi hőmérsékletek a pünkösdi hét végén emelkedtek meg, mivel Franciaországban és Nyugat-Európa egész területén egy hőkupola van jelen, amely egy magas nyomású zóna és blokkolja az Észak-Afrikából érkező meleg levegőt. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás következtében, amelyet elsősorban a szén, az olaj és a gáz elégetésével keletkező széndioxidnak a felhalmozódása okoz a légkörben, az ilyen hőhullámok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és korábbiak lesznek.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
5: A mai napon napközben 23, éjjel pedig 12 fok körüli értékeket mérhetünk. Csapadék egyelőre nem valószínű, a szél viszont megerősödhet. Jelen pillanatban egy gyenge hidegfronti hatás terhelheti a szervezetünket.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
7: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Plusz közlekedési információk.
5: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a Georgia Enescu Magyar utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált a volt rendelőintézet, sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásovalói utcának a Rovina és a Fő utca közötti szakasza két irányú lett a Dunaurea utca felé is felől, a Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásovlói utcából. Ideiglenes körforgalmat alakítottak ki a Megéru út és az NSQ Dózsa-György utcák találkozásánál. Az NSQ Megéru és Trajan Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Trajan Park és az NSQ utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Trajan Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálódói utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Trajan Park irányába haladni. Az NSQ utcában a Börögánulói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Nem megszokásból vezessetek, baleset és büntetésmentes jó utat kíván a Plusz FM.
3: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
5: No hát még ebben a 60 percben is együtt itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, hiszen a Sláger Plusz negyedik felvonása most indul, a mikrofonnál pedig a szerkesztő, a házigazda, Kessérű Tomi, és hát jelentem, ebben az órában is hozok még nektek folyamatosan információkat, helyi aktualitásokat, úgyhogy kérem szépen a figyelmeteket. Az óra második felében pedig a tengeren túlra ugrunk át, egészen pontosan Amerikába, ahol képzeljétek el, egy kolorádói trafi pax pár hét alatt 100 milliós bevételt termelt. Ebből aztán akkora balhé lett, hogy végül mindet visszabonták, és az autósok visszakapták a pénzüket. Hogy pontosan mi történt arrafelé, az kiderül hamarosan, tartsatok velem, és hogy nálunk mi történik? Hát természetesen jó zenéket hallgatunk itt a Pluszon.
3: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vára.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

Ez már a Sláger Plusz negyedik órája csütörtökön. A mezőgazdasági, kifizetési és intervenciós ügynökség és a mezőgazdasági minisztérium ismételten figyelmezteti a gazdákat. 2026. június 5-e az egységes támogatási kérelmek leadásának végső határideje. Az intézmények szerint a jelenlegi szabályok alapján idén már nem lesz lehetőség késedelmes benyújtásra büntetések mellett. A figyelmeztetés azért is különösen fontos, mert a kampány vége előtt 3 héttel még jóval kevesebb kérelem érkezett be, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Az idei kampány egyik legfontosabb változása, hogy a korábbi évektől eltérően a határidő lejárta után már nem lesz úgynevezett büntetéses időszak. Korábban előfordult, hogy a gazdák még néhány napig vagy hétig leadhatták a kérelmeket támogatáscsökkentés mellett. Idén azonban a hatóságok hangsúlyozzák, hogy június 5-e után a kérelmeket már nem fogadják el. Az intézmények emiatt arra kérik a gazdákat, hogy ne hagyják az utolsó napokra az ügyintézést, tartsák be az ügynökség által kijelölt időpontokat, és időben készítsék elő a szükséges dokumentumokat. Emlékeztetnek arra is, hogy a támogatási kérelmet csak egyszer kell benyújtani, függetlenül attól, hogy a gazda a több településen vagy megyében használ földterületeket vagy működtet gazdaságot. A kérelmeket és a területi nyilatkozatokat az ügynökség honlapján elérhető online alkalmazáson keresztül kell kitölteni. Az állattenyésztési támogatásokat igénylő gazdáknak emellett külön ágazati nyilatkozatot is kell tenniük, még az online felület használata előtt. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a támogatási kérelmek aláírása kötelező, és lehetőség szerint elektronikus aláírás használatát javasolják, illetve, hogy Bihar megyében a helyi és megyei központok alkalmazottai szombaton és vasárnap is fogadják a gazdákat, és átveszik a támogatási kérelmeket, hasonlóan az ország többi részéhez, ahol szintén rendkívüli hétvégi ügyfélfogadásra próbálják csökkenteni az utolsó napokra várható torlódást. Az intézmény szerint erre azért van szükség, mert még mindig sok termelő nem nyújtotta be a 2026-os támogatási kampányhoz szükséges dokumentációt. Nehogy lemaradjatok róla, mert amint hallhattátok, ugye nem lesz már utólag lehetőség erre, úgyhogy nehogy lecsúszhatok az időpontról. Köszönöm a figyelmet, jönnek a slágerek és a magyar kedvencek, aztán hozok még nektek egy infót ebben az órában.

0: No, itt vagyok, és akkor még egy info nektek a folytatásban itt a Plusz FM-en. Hát két napon át igazi mesevilággá változik Nagyvárad. A gyermeknap alkalmából megszervezett színes fesztivál idén minden korábbinál gazdagabb program kínálattal várja a családokat, közli az esemény szervező Visitor Radio Egyesület. A rendezvény május 31-én és június 1-én több helyszínen, a Nagyváradi Várban, a Rogériuszi Gyermekvárosban, a Bárkőlői Parkban és a Kossuth utcai téren kínál egész napos kikapcsolódást, reggel 10 órától egészen este 21 óráig. A szervezők célja, hogy a gyerekek és szüleik számára felejthetetlen élményt nyújtsanak. A fesztivál első napján, május 31-én a Nagyváradi Várban egész nap kreatív foglalkozások, kézműves műhelyek, festészeti és agyagmodellező programok, valamint interaktív játékok várják a látogatókat. A gyerekek különböző művészeti tevékenységekben próbálhatják ki magukat, miközben arcfestés, szabadtéri ügyességi játékok és szórakoztató családi programok is gondoskodnak a jó hangulatról. A nap folyamán több alkalommal felvonulnak a kedvelt mesefigurák, gyermekszínházi előadások szórakoztatják a közönséget, de lesznek jógaórák, drónos foglalkozások, valamint a rendőrség és a katasztrófavédelem is interaktív foglalkozásokkal készül. A délutáni és esti órákban koncertek, táncos előadások és zenei programok teszik még hangulatosabbá a rendezvényt. Ugyanezen a napon a Kossuth utcai téren a cserkészek szervezésében fényfesztivált is tartanak, amely különleges esti látványosságot ígér. Június 1-én a gyermeknapon tovább folytatódik az ünnepi program kavalkád. A várban sportbemutatók, kincskereső kalandok, zenei előadások és újabb kreatív foglalkozások várják majd az érdeklődőket. A gyerekek ezen a napon is találkozhatnak mesefigurákkal, részt vehetnek pinyátajátékokon, bűvészműsorokon és interaktív foglalkozásokon is. A nap során számos koncert és gyermekelőadás színesíti a programot. A gyermekvárosban szintén egésznapos programok várják a családokat, mint ahogyan a Bárkőlői Parkban is, ahol a szabadtéri élmények kerülnek előtérbe. Ne feledjétek, jön a gyermeknap, jönnek a programok, úgyhogy kellemes tartalmas időtöltést és kikapcsolódást kívánok nektek!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pontes gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: Visszatér a Waves Fesztivál július 3-a és 5-e között a Május 1 fürdő hullámmedencéjénél. Fergeteges buli vár benneteket. 3 nap, 4 színpad és több mint 60 előadó. Köztük James Hype, Lost Frequencies, Jonas Blue, Leverage, Ina és olyan magyar DJ-k, mint Péter Magtó és Budai House. Street food zóna, bárok és hatalmas fesztivál hangulat. Ne hagyd ki! Jegyekért keresd a livetickets.ru-t és a wavesfesztivál.ru-t.
3: Különleges művészeti élmény érkezik Nagyváradra. Június 20-áig látogatható a nagyváradi római katolikus püspöki palotában a Nagybányai Remek Művek Magángyűjteményekből című nagyszabású kiállítás. 41 ritkán látható festmény a nagybányai művésztelep legnagyobb mestereitől. Iványi Grünwald Béla, Ferenci Károly, Zóbel Béla, Tihanyi Lajos és még sokan mások. Olyan alkotások, amelyek Nyugat-Európából és magángyűjteményekből érkeznek. Most először Nagyváradon. Ne hagyja ki a tavasz egyik legkiemelkedőbb kulturális eseményét. Nagybányai Remek Művek magángyűjteményekből Nagyváradon, a Püspöki Palotában.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
1: És most vissza a zenéhez!
0: A mai napunk ilyen utazós itt a Sláger Pluszban, hiszen ebben az órában pedig Amerikába fogunk átugrani, ahol az autósok hát egészen elképesztő helyzetbe kerültek. Egy kolorádói Trafi Pax tulajdonképpen ilyen pénznyomdává alakult át, és hát mindenkit megbüntetett, aki az útjába került. Aztán kiderült, hogy tévesen, hogy pontosan mi áll az eset hátterében, azt is vizsgáljuk hamarosan. Most pedig jönnek a slágerek és a magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

ma is Sláger Pluszban körbeviszlek benneteket a nagyvilágban. Ugye, hát kezdtük Párizsban, aztán átugrottuk Mexikóba, nyártunk Ausztráliában, most pedig irány Amerika. Colorado államban, a mindössze 1600 fős Hudson városában egészen elképesztő helyzet alakult ki. A helyi Trafipax néhány hét alatt 31 ezer bírságot küldött ki, összesen több mint 1,25 millió dollár értékben. A rendszer gyakorlatilag hát pénznyomdaként működött egészen addig, amíg ki nem derült, hogy a mérés hibás helyre telepített kamerán alapult. A gond az volt, hogy a sebességmérő egy olyan szakaszt figyelt, ahol 40 mérföldes korlátozás volt érvényben, de alig 120 méterrel arrébb már 55 mérföld volt a megengedett. A sofőrök többsége már a gyorsabb zónában haladt, a kamera viszont még a lassabb határ szerint büntetett. A panaszok után a városvezetés vizsgálatot indított és elismerték, a Trafipaxot bizony rosszul helyezték ki, az meg túl lelkiismeretesen végezte a munkáját. A döntés így példátlan lett, minden egyes bírságot törölnek, és a már befizetett összegeket is visszautalják az autósoknak. Az eset azért kavart nagy port, mert hát jól mutatja, hogy milyen könnyen válhat egy rosszul beállított rendszerből büntetésgyár, és miért fontos, hogy a sebességmérés átlátható és egyértelmű legyen, különösen olyan kisvárosokban, ahol a bevétel nagy része épp a közlekedési bírságokból érkezik. Szóval a lényeg egyébként, hogyha szabályosan közlekedünk, még akkor is előfordulhat, hogy kapunk bírságot, de amint láthattuk, ugye ezt vissza is térítik, visszaadják, a rendőrség elismerte a felelősségét, illetve a polgármesteri hivatal, úgyhogy ez így van rendjén. No, hát ti is tartsátok be a szabályokat, ez nagyon fontos, és hallgassátok útközben is a Plusz FM-et a legnagyobb kedvencekkel a fedélzeten.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd.

0: kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Na hát ez a csütörtök is eltelt, de nem is akárhogyan, nagyon szuperül, legalábbis én jól éreztem magam, és remélem, hogy ti is. Kessérű Tomi voltam, vagyok és leszek. Találkozzunk holnap a valódi pénteken a szokott időben és helyen, itt a Sláger Pluszban, a Plusz FM-en természetesen. További jó rádiózást kívánok nektek, jönnek a friss információk, a ropogós hírek Petru Anitától, aztán pedig startol egy újabb zenei óra. Hello mindenkinek!
2: Itt a Plusz FM. Reklám.
3: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Június 3-áig az 1 kg-os Donkafé litás szemes kávéjára 54,99 bani, valamint az Opál kerámia termékek tányértál csésze egységes ára darabonként 3,99 bani. Szupeko, szuper megtakarítás napon.
2: Itt a fejtrágyázás ideje. Döntsön jól, válassza a leghatékonyabb megoldást, a Genesis Pétisót. A Pétisó 3 az 1-ben, a nitrogén mellett magnéziumot és kálciumot is pótol. A Pétisó ott marad a földben és táplálja növényeit. Válassza a granulált vagy a gyorsan oldódó prillezett formát. Ne feledje, minden fejtrágya annyit ér, amennyi Pétisó van benne. Keresse a Genesis Trade Románia üzletkötőit, vagy látogasson el a genesispartner.ro oldalra.
4: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiköszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
5: Hozzászoktál, hogy szeretteid csak egy kattintásnyira vannak. Most még közelebb lehetnek. Legyél te is a Raiffeisen Bank ügyfele. Nyisd lej alapú folyószámlát és díjmentes forintszámlát is kapsz nulla számla vezetési díjjal és Bénőre deviza árfolyammal. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: FM-en, interneten és mobilon. Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Masszív mozgósítás indult a kínai tulajdonú TikTok platformon olyan fiókok részéről, amelyek Călin Georgescu és Aur Party, valamint Európa ellenes üzeneteket terjesztenek. A végéhez közeledik a nagyváradi Dunarja utca átalakítása, a részben sétáló utcává alakított szakasz holnaptól már a belvárosi lezárások miatt elterelt autóforgalom egy részét is átveszi. Egyelőre nem lesznek visszaválthatók a tejtermékek csomagolása és az 5 literes petpalac.

0: Titkok. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Masszív mozgósítás indult a kínai tulajdonú TikTok platformon olyan fiókok részéről, amelyek Călin Georgescu és Aur Party, valamint Európa ellenes üzeneteket terjesztenek. Az Expert Fórum legfrissebb elemzése szerint több tízezer azonos, végtelenségig ismételt komment árasztotta el a felületet, amelyek mind ugyanazt a témát súlykolják. A vizsgált profilok közül sok egyáltalán nem rendelkezett saját tartalommal, ám hirtelen rendkívül aktívvá vált. Egészen pontosan arra a kormányválságra időzítve, amelyet a Bolozsán kormány bukása idézett elő a PSD Aur bizalmatlansági indítvány következtében. Az Expert Fórum elemzése rámutat, hogy a TikTokon több mint 36 ezer azonos vagy szinte teljesen megegyező hozzászólást tettek közzé. Ezek többsége különböző videók alatt jelentek meg, de rendkívül rövid időintervallumon belül. A szakértők szerint ez a fajta tevékenység azt a hamis benyomást kelteti, mintha a valóságosnál sokkal nagyobb társadalmi támogatottság állna egy politikus mögött. A végéhez közeledik a nagyváradi Dunarja utca átalakítása. A részben sétáló utcává alakított szakasz holnaptól már a belvárosi lezárások miatt elterelt autóforgalom egy részét is átveszi. A beruházás során porfirkővel burkolt közteret alakítottak ki, kerékpárutat építettek, föld alá helyezték a vezetékeket, fákat ültettek és teljesen újra rendezték a környék zöld övezeteit. A megújított utca jóval nagyobb teret biztosít a gyalogosok számára. A nyugdíjpénztár felüli oldalon padokat helyeztek ki, és a magasított zöld övezetek szegélyein is lehet üldögélni, kivéve azokat a részeket, amelyeket rozsdás vasra emlékeztető hatású fémszegélyek keretezik. Az utca másik oldalán ugyanakkor meghagyták a parkolóhelyeket. Idén várhatóan nem vonnak be új csomagoló anyagokat a betétdíjas rendszerbe, nyilatkozta a Retouro vállalat kommunikációs igazgatója Anca Marinescu. A rendszer működtetésének harmadik éve ígérkezik a legnehezebbnek, mert 2026-ra a tavalyinál is ambiciózusabb célokat tűztek ki. Így elsősorban ezekre összpontosítanak, és bár korábban felmerült, hogy új típusú csomagoló anyagokat, például a befőttes üvegeket, a tejtermékek csomagoló anyagait, vagy az 5 literes PET palackokat is bevonják a rendszerbe, idén erre vélhetően nem kerül sor. Diana Buzoyano környezet védelmi miniszter tavaly nyilatkozta azt, hogy a rendszer kibővíthető olyan új csomagolóanyagokkal, amelyek nem teszik szükségessé a jelenleg használt visszaváltó automaták jelentős átalakítását.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kampöfett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

do. Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: Klassz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban, előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongora művész, különleges zongora este zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
2: Igazi szenzáció!
1: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remart üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
0: van az mester. És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
3: Ez a Klassz

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Katasztrofális első negyedévük volt a lakossági szolgáltatásoknak, a tavasz beköszönte sem javított az ágazat helyzetén. Jelentős pénzügyi nyomás nehezedik a szülőkre, csillagászati összegekbe kerülnek az évzáró bankettek. Egyre több tinédzser válik súlyos roller baleset áldozatává, trendi vált a házi tuningolás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Katasztrofális első negyedévük volt a lakossági szolgáltatásoknak, a tavasz beköszönte sem javított az ágazat helyzetén, az emberek sokkal kevesebb pénzt költenek, mint az elmúlt esztendőben. A lakossági szolgáltatásokat nyújtó cégek árbevétele 8,3%-kal volt kisebb, mint 2025 azonos időszakában, derül ki az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adataiból. Az ágazaton belül csak az

0: utazási ügynökségek és más turisztikai szolgáltatásokat nyújtó cégek bevételei emelkedtek. Legrosszabbul a szerencsejátékokkal foglalkozó cégeknek, a fodrászatoknak és szépségszalonoknak ment az üzlet, a visszaesés mindkét területen 14,6% volt. Síralmasan alakultak a bevételek a szálloda és a vendéglátóiparban is. A mosodák és ruhatisztítók forgalma is elmaradt az egy évvel korábbi szinttől. Romániában törvény garantálja az ingyenes oktatást, de a valóság egészen más képet mutat. Az iskolai évzáróban kettek is a láthatatlan költségek nagyon is zsebbevágó részét képezik. Van, hogy egy esküvőhöz hasonló a pénzügyi nyomás, amelyet minden szülőnek el kell viselnie. Hiszen ami egészen a közelmúltig csupán egy a gyermek számára fontos pillanat megünneplése volt, az már a igazi társadalmi státuszjelzővé vált. Aki pedig nem alkalmazkodik, azt kirekesztik, sőt, kizárják a csoportból. A közelmúltban a nyilvánosság elé került egy bukaresti állami oktatási intézmény esete, ahol a szülőktől jelentős pénzügyi hozzájárulást, gyermekenként 600 lejt kértek egy étteremben megrendezendő, az első osztályosok számára szervezett ünnepség finanszírozására. Ugyanakkor a jelenlegi szabályozás nem alkalmas ezeknek a gyakorlatoknak a visszaszorítására. Egyre több gyermek válik súlyos roller baleset áldozatává. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a gyárilag beállított 25 km/h sebességkorlátozás feloldása, amely egyre elterjedtebb gyakorlat, komoly veszélyeknek teszi ki a fiatalokat. A gyerekek nagyon ügyesek és akár segítség nélkül is képesek feloldani a korlátozást, figyelmeztetnek rollerkereskedők. A rendőrség ugyanakkor hangsúlyozza, minden olyan módosítás, amely lehetővé teszi a jármű sebességének növelését, törvénysértésnek minősül. Az érvényben lévő jogszabályok szerint elektromos rollerrel csak bizonyos feltételek mellett lehet közlekedni. Romániában közben rohamosan növekszik az elektromos rollerek piaca. Az ország legnagyobb sportszerkereskedője tavaly 4-szer annyi ilyen járművet értékesített, mint egy évvel korábban.
1: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
1: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel. Igaz?

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És

Öt. Minden nap fényesre törlöm, próbálom a ruhámhoz. Úgy érzem, hogy nagyon jól megy a nadrághoz. Ó, táncoló fekete lakcipők,

0: itt a Plusz FM. Reklám. Május 31-én és június 1-én visszatér a Nagyváradi Gyermekfesztivál. A fesztivál idén először, már május 31-én elkezdődik a Nagyváradi Várban, előadásokkal, kreatív foglalkozásokkal, zenével, mesefigurákkal és sok-sok programmal. Június 1-én pedig a Nagyváradi Várban, a Gyermekvárosban és a Barkőlői Parkban folytatódik a program 10 és 21 óra között. A belépés ingyenes, az eseményt a Visitor ADA és Nagyvárad polgármesteri hivatala szervezi. Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban Dávid Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezése. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
1: Minden hétköznap este 8-tól csak a Plusz FM-en. Zenevonal. Csak magyar zenékkel.

0: Plusz FM. Reklám.
1: Idén is megrendezésre kerül a nagy sikerű Sons of Oradea Fesztivál. Június 12-én a legnagyobb bécsi operett slágerek csendülnek fel a Nagyváradi Várban David Jiménez Carreras vezetésével. Június 13-án szintén a várfalai között a világ legismertebb filmzenéjét hallgathatjuk, karmester Vladimir Lungu. Június 14-én pedig Gabriele Montero, világhírű zongoraművész, különleges zongoraestje zárja a fesztivált, helyszín a Nagyváradi Állami Színház. A Sons of Oradea Fesztivál a Visit Oradea és Nagyvárad polgármesteri hivatalának rendezvény. Jegyek az entertix.ro és a bilete.ro oldalakon.
2: Igazi szenzáció!
1: Június 17-én megnyílik Nagyvárad első lakokos hiperkes áruháza. Várunk a Szújsuló utca 10 A szám alatt, az egykori Remát üzlethelyén, Bihar püspökiben. A lakokos hipermarketben már 3 termék vásárlásától kezdve akciós árak várnak rád. Lakokos hipermarket. Június 17-től. Lakokos,
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Az állampolgárok többsége szerint eljött a politikai osztály teljes lecserélésének ideje. Akadozik a Parking Oradea platform, de a kifizetett parkolóhelyeket az önkormányzat nem veszi el. Rendkívüli hőhullám söpör végig Európán, a Nyugat-Balkánon pedig hosszú évek óta először adtak ki hőségriasztást az évnek ebben a szakaszában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A román állampolgárok több mint kétharmada véli úgy, hogy elérkezett a pillanat a politikai osztály teljes megújítására, derül ki az INSZKOP legfrissebb közvéleménykutatásából. A felmérés arra is rámutat, hogy a megkérdezettek csaknem fele azt gondolja, az államnak akkor is meg kell védenie a lakosságot, ha ezzel azt kockáztatja, hogy nem tudja visszafizetni az államadóságot. A kutatásban résztvevők elsöprő többsége a politikai béke mellett foglalt állást, a válaszadók teljes mértékben egyetértenek azzal az állítással, hogy Romániának stabilitásra van szüksége, nem pedig politikai konfliktusok. A felmérés egy meglehetősen megosztó gazdasági kérdésre is rávilágított, a lakosság védelmét az államadóság árán is fontosnak tartják. Sok nagyváradi autós nem tud regisztrálni a Parking Oradea platformon, ezért ismét a polgármesteri hivatalhoz irányítják őket. A városvezetés szerint az adatbázisok közötti eltérések okozzák a fennakadásokat. Jelenleg több mint 1000 olyan nagyváradi várja szerződése jóváhagyását a rendszerben, aki már kifizette lakóhelyi parkolóját. További 7500-an még online fiókot sem hoztak létre, miközben mintegy 5000 olyan autós vár a meghirdetett licitekre, akiknek még nincs parkolóhelyük. A rendszer digitalizálása tehát nem oldja meg az alapvető problémát. Nagyváradon jelenleg mintegy 124 000 autó van forgalomba helyezve, miközben alig több mint 30 000 parkolóhely áll rendelkezésre, vagyis 4-szer kevesebb, mint amennyire szükség lenne. Rendkívüli hőhullám söpör végig Európán, a Nyugat-Balkánon pedig hosszú évek óta először adtak ki hőségriasztást az évnek ebben a szakaszában. Franciaországban is történelmi csúcsok dőlhetnek meg, minden szuperlatívus lehetséges ennek az epizódnak a leírására, amelyet jelenleg tapasztalunk, idézte az AFP a Meteo France klímakutatóját. Eközben Nagy-Britanniában két napon belül másodszor is megdőlt a májusi hőségrekord. A helyi hőmérsékletek a pünkösdi hétvégén emelkedtek meg, mivel Franciaországban és Nyugat-Európa egész területén egy hőkupola van jelen, amely egy magas nyomású zóna és blokkolja az Észak-Afrikából érkező meleg levegőt. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás következtében, amelyet elsősorban a szén, az olaj és a gáz elégetésével keletkező széndioxidnak a felhalmozódása okoz a légkörben, az ilyen hőhullámok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és korábbiak lesznek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on. Go. És legkedvesebb magyar kedve.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Masszív mozgósítás indult a kínai tulajdonú TikTok platformon olyan fiókok részéről, amelyek Kalin Georgescu és Our Party, valamint Európa ellenes üzeneteket terjesztenek. A végéhez közeledik a nagyváradi Dunarja utca átalakítása, a részben sétáló utcává alakított szakasz holnaptól már a belvárosi lezárások miatt elterelt autóforgalom egy részét is átveszi. Egyelőre nem lesznek visszaválthatók a tejtermékek csomagolása és az 5 literes PET palackok. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Masszív mozgósítás indult a kínai tulajdonú TikTok platformon olyan fiókok részéről, amelyek Kalin Georgescu és Our Party, valamint Európa ellenes üzeneteket terjesztenek. Az Expert Fórum legfrissebb elemzése szerint több tízezer azonos, végtelenségig ismételt komment árasztotta el a felületet, amelyek mind ugyanazt a témát súlykolják. A vizsgált profilok közül sok egyáltalán nem rendelkezett saját tartalommal, ám hirtelen rendkívül aktívvá vált. Egészen pontosan arra a kormányválságra időzítve, amelyet a Bolozsán kormány bukása idézett elő a PSD Aur bizalmatlansági indítvány következtében. Az Expert Fórum elemzése rámutat, hogy a TikTokon több mint 36 ezer azonos vagy szinte teljesen megegyező hozzászólást tettek közzé. Ezek többsége különböző videók alatt jelentek meg, de rendkívül rövid időintervallumon belül. A szakértők szerint ez a fajta tevékenység azt a hamis benyomást kelteti, mintha a valóságosnál sokkal nagyobb társadalmi támogatottság állna egy politikus mögött. A végéhez közeledik a nagyváradi Dunarja utca átalakítása, a részben sétáló utcává alakított szakasz holnaptól már a belvárosi lezárások miatt elterelt autóforgalom egy részét is átveszi. A beruházás során porfírkővel burkolt közteret alakítottak ki, kerékpárutat építettek, föld alá helyezték a vezetékeket, fákat ültettek és teljesen újra rendezték a környék zöld övezeteit. A megújított utca jóval nagyobb teret biztosít a gyalogosok számára. A nyugdíjpénztár felüli oldalon padokat helyeztek ki, és a magasított zöld övezetek szegélyein is lehet üldögélni, kivéve azokat a részeket, amelyeket rozsdásvasra emlékeztető hatású fémszegélyek keretezik. Az utca másik oldalán ugyanakkor meghagyták a parkolóhelyeket. Idén várhatóan nem vonnak be új csomagolóanyagokat a betétdíjas rendszerbe, nyilatkozta a Returo vállalat kommunikációs igazgatója Anca Marinescu. A rendszer működtetésének harmadik éve ígérkezik a legnehezebbnek, mert 2026-ra a tavalyinál is ambiciózusabb célokat tűztek ki. Így elsősorban ezekre összpontosítanak, és bár korábban felmerült, hogy új típusú csomagolóanyagokat, például a befőttes üvegeket, a tejtermékek csomagolóanyagait, vagy az 5 literes PET palackokat is bevonják a rendszerbe, idén erre vélhetően nem kerül sor. Diana Buzoyanu környezetvédelmi miniszter tavaly nyilatkozta azt, hogy a rendszer kibővíthető olyan új csomagolóanyagokkal, amelyek nem teszik szükségessé a jelenleg használt visszaváltó automaták jelentős átalakítását.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

of the

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Katasztrofális első negyedévük volt a lakossági szolgáltatásoknak, a tavasz beköszönte sem javított az ágazat helyzetén. Jelentős pénzügyi nyomás nehezedik a szülőkre, csillagászati összegekbe kerülnek az évzáró bankettek. Egyre több tinédzser válik súlyos roller baleset áldozatává, trendi vált a házi tuningolás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Katasztrofális első negyedévük volt a lakossági szolgáltatásoknak, a tavasz beköszönte sem javított az ágazat helyzetén, az emberek sokkal kevesebb pénzt költenek, mint az elmúlt esztendőben. A lakossági szolgáltatásokat nyújtó cégek árbevétele 8,3%-kal volt kisebb, mint

0: 2025 azonos időszakában, derül ki az Országos Statisztikai Intézet legfrissebb adataiból. Az ágazaton belül csak az utazási ügynökségek és más turisztikai szolgáltatásokat nyújtó cégek bevételei emelkedtek. Legrosszabbul a szerencsejátékokkal foglalkozó cégeknek, a fodrászatoknak és szépségszalonoknak ment az üzlet, a visszaesés mindkét területen 14,6% volt. Síralmasan alakultak a bevételek a szálloda és a vendéglátóiparban is. A mosodák és ruhatisztítók forgalma is elmaradt az egy évvel korábbi szinttől. Romániában törvény garantálja az ingyenes oktatást, de a valóság egészen más képet mutat. Az iskolai évzáróban kettek is a láthatatlan költségek nagyon is zsebbevágó részét képezik. Van, hogy egy esküvőhöz hasonló a pénzügyi nyomás, amelyet minden szülőnek el kell viselnie. Hiszen ami egészen a közelmúltig csupán egy a gyermek számára fontos pillanat megünneplése volt, az már a igazi társadalmi státuszjelzővé vált. Aki pedig nem alkalmazkodik, azt kirekesztik, sőt, kizárják a csoportból. A közelmúltban a nyilvánosság elé került egy bukaresti állami oktatási intézmény, esete, ahol a szülőktől jelentős pénzügyi hozzájárulást, gyermekenként 600 lejt kértek egy étteremben megrendezendő, az első osztályosok számára szervezett ünnepség finanszírozására. Ugyanakkor a jelenlegi szabályozás nem alkalmas ezeknek a gyakorlatoknak a visszaszorítására. Egyre több gyermek válik súlyos roller baleset áldozatává. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a gyárilag beállított 25 km/h sebességkorlátozás feloldása, amely egyre elterjedtebb gyakorlat, komoly veszélyeknek teszi ki a fiatalokat. A gyerekek nagyon ügyesek és akár segítség nélkül is képesek feloldani a korlátozást, figyelmeztetnek rollerkereskedők. A rendőrség ugyanakkor hangsúlyozza, minden olyan módosítás, amely lehetővé teszi a jármű sebességének növelését, törvénysértésnek minősül. Az érvényben lévő jogszabályok szerint elektromos rollerrel csak bizonyos feltételek mellett lehet közlekedni. Romániában közben rohamosan növekszik az elektromos rollerek piaca. Az ország legnagyobb sportszerkereskedője tavaly 4-szer annyi ilyen járművet értékesített, mint egy évvel korábban.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az állampolgárok többsége szerint eljött a politikai osztály teljes lecserélésének ideje. Akadozik a parkingorádia platform, de a kifizetett parkolóhelyeket az önkormányzat nem veszi el. Rendkívüli hőhullám söpör végig Európán, a Nyugat-Balkánon pedig hosszú évek óta először adtak ki hőségriasztást az évnek ebben a szakaszában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A román állampolgárok több mint kétharmada véli úgy, hogy elérkezett a pillanat a politikai osztály teljes megújítására, derül ki az INSZKOP legfrissebb közvéleménykutatásából. A felmérés arra is rámutat, hogy a megkérdezettek csaknem fele azt gondolja, az államnak akkor is meg kell védenie a lakosságot, ha ezzel azt kockáztatja, hogy nem tudja visszafizetni az államadóságot. A kutatásban résztvevők elsöprő többsége a politikai béke mellett foglalt állást. A válaszadók teljes mértékben egyetértenek azzal az állítással, hogy Romániának stabilitásra van szüksége, nem pedig politikai konfliktusok. A felmérés egy meglehetősen megosztó gazdasági kérdésre is rávilágított, a lakosság védelmét az államadóság árán is fontosnak tartják. Sok nagyváradi autós nem tud regisztrálni a parkingorádia platformon, ezért ismét a polgármesteri hivatalhoz irányítják őket. A városvezetés szerint az adatbázisok közötti eltérések okozzák a fennakadásokat. Jelenleg több mint 1000 olyan nagyváradi várja szerződése jóváhagyását a rendszerben, aki már kifizette lakóhelyi parkolóját. További 7500-an még online fiókot sem hoztak létre, miközben mintegy 5000 olyan autós vár a meghirdetett licitekre, akiknek még nincs parkolóhelyük. A rendszer digitalizálása tehát nem oldja meg az alapvető problémát. Nagyváradon jelenleg mintegy 124 000 autó van forgalomba helyezve, miközben alig több mint 30 000 parkolóhely áll rendelkezésre, vagyis négyszer kevesebb, mint amennyire szükség lenne. Rendkívüli hőhullám söpör végig Európán, a Nyugat-Balkánon pedig hosszú évek óta először adta ki hőségriasztást az évnek ebben a szakaszában. Franciaországban is történelmi csúcsok dőlhetnek meg, minden szuperlativusz lehetséges ennek az epizódnak a leírására, amelyet jelenleg tapasztalunk, idézte az AFP a Meteo France klímakutatóját. Eközben Nagy-Britanniában két napon belül másodszor is megdőlt a májusi hőségrekord. A helyi hőmérsékletek a pünkösdi hétvégén emelkedtek meg, mivel Franciaországban és Nyugat-Európa egész területén egy hőkupola van jelen, amely egy magas nyomású zóna és blokkolja az Észak-Afrikából érkező meleg levegőt. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás következtében, amelyet elsősorban a szén, az olaj és

0: A gáz elégetésével keletkező széndioxidnak a felhalmozódása okoz a légkörben. Az ilyen hőhullámok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és korábbiak lesznek.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Masszív mozgósítás indult a kínai tulajdonú TikTok platformon olyan fiókok részéről, amelyek Kalin Georgescu és Aur Party, valamint Európa ellenes üzeneteket terjesztenek. A végéhez közeledik a nagyváradi Dunarja utca átalakítása, a részben sétáló utcává alakított szakasz holnaptól már a belvárosi lezárások miatt elterelt autóforgalom egy részét is átveszi. Egyelőre nem lesznek visszaváltatók a tejtermékek csomagolása és az 5 literes PET palackok. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Masszív mozgósítás indult a kínai tulajdonú TikTok platformon olyan fiókok részéről, amelyek Kalin Georgescu és Aur Party, valamint Európa ellenes üzeneteket terjesztenek. Az Expert Fórum legfrissebb elemzése szerint több tízezer azonos végtelenségig ismételt komment árasztotta el a felületet, amelyek mind ugyanazt a témát súlykolják. A vizsgált profilok közül sok egyáltalán nem rendelkezett saját tartalommal, ám hirtelen rendkívül aktívvá vált. Egészen pontosan arra a kormányválságra időzítve, amelyet a Bolozsán kormány bukása idézett elő a PSD Aur bizalmatlansági indítvány következtében. Az Expert Fórum elemzése rámutat, hogy a TikTokon több mint 36 ezer azonos vagy szinte teljesen megegyező hozzászólást tettek közzé. Ezek többsége különböző videók alatt jelentek meg, de rendkívül rövid időintervallumon belül. A szakértők szerint ez a fajta tevékenység azt a hamis benyomást kelteti, mintha a valóságosnál sokkal nagyobb társadalmi támogatottság állna egy politikus mögött. A végéhez közeledik a nagyváradi Dunarja utca átalakítása. A részben sétáló utcává alakított szakasz holnaptól már a belvárosi lezárások miatt elterelt autóforgalom egy részét is átveszi. A beruházás során porfirkővel burkolt közteret alakítottak ki, kerékpárutat építettek, föld alá helyezték a vezetékeket, fákat ültettek és teljesen újra rendezték a környék zöld övezeteit. A megújított utca jóval nagyobb teret biztosít a gyalogosok számára. A nyugdíjpénztár felüli oldalon padokat helyeztek ki, és a magasított zöld övezetek szegélyein is lehet üldögélni, kivéve azokat a részeket, amelyeket rozsdás vasra emlékeztető hatású fémszegélyek keretezik. Az utca másik oldalán ugyanakkor meghagyták a parkolóhelyeket. Idén várhatóan nem vonnak be új csomagolóanyagokat a betétdíjas rendszerbe, nyilatkozta a Returo vállalat kommunikációs igazgatója Anca Marinescu. A rendszer működtetésének harmadik éve ígérkezik a legnehezebbnek, mert 2026-ra a tavalyinál is ambiciózusabb célokat tűztek ki. Így elsősorban ezekre összpontosítanak, és bár korábban felmerült, hogy új típusú csomagolóanyagokat, például a befőttes üvegeket, a tejtermékek csomagolóanyagait, vagy az 5 literes PET palackokat is bevonják a rendszerbe, idén erre vélhetően nem kerül sor. Diana Buzoyanu környezet védelmi miniszter tavaly nyilatkozta azt, hogy a rendszer kibővíthető olyan új csomagolóanyagokkal, amelyek nem teszik szükségessé a jelenleg használt visszaváltó automaták jelentős átalakítását.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Katasztrofális első negyedévük volt a lakossági szolgáltatásoknak, a tavasz beköszönte sem javított az ágazat helyzetén. Jelentős pénzügyi nyomás nehezedik a szülőkre, csillagászati összegekbe kerülnek az évzáró bankettek. Egyre több tinédzser válik súlyos roller baleset áldozatává, trendi vált a házi tuningolás. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. Katasztrofális első negyedévük volt a lakossági szolgáltatásoknak, a tavasz beköszönte sem javított az ágazat helyzetén, az emberek sokkal kevesebb pénzt költenek, mint az elmúlt esztendőben. A lakossági szolgáltatásokat nyújtó cégek árbevétele 8,3%-kal volt kisebb, mint 2025 azonos időszakában, derül ki az Országos Statisztika Intézet legfrissebb adataiból. Az ágazaton belül csak az utazási ügynökségek és más turisztikai szolgáltatásokat nyújtó cégek bevételei emelkedtek. Legrosszabbul a szerencsejátékokkal foglalkozó cégeknek, a fodrászatoknak és szépségszalonoknak ment az üzlet, a visszaesés mindkét területen 14,6% volt. Síralmasan alakultak a bevételek a szálloda és a vendéglátóiparban is. A mosodák és ruhatisztítók forgalma is elmaradt az egy évvel korábbi szinttől. Romániában törvény garantálja az ingyenes oktatást, de a valóság egészen más képet mutat. Az iskolai évzáróban kettek is a láthatatlan költségek nagyon is zsebbevágó részét képezik. Van, hogy egy esküvőhöz hasonló a pénzügyi nyomás, amelyet minden szülőnek el kell viselnie. Hiszen ami egészen a közelmúltig csupán egy a gyermek számára fontos pillanat megünneplése volt, az már a igazi társadalmi státuszjelzővé vált. Aki pedig nem alkalmazkodik, azt kirekesztik, sőt, kizárják a csoportból. A közelmúltban a nyilvánosság elé került egy bukaresti állami oktatási intézmény esete, ahol a szülőktől jelentős pénzügyi hozzájárulást, gyermekenként 600 lejt kértek egy étteremben megrendezendő, az első osztályosok számára szervezett ünnepség finanszírozására. Ugyanakkor a jelenlegi szabályozás nem alkalmas ezeknek a gyakorlatoknak a visszaszorítására. Egyre több gyermek válik súlyos roller baleset áldozatává. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a gyárilag beállított 25 km/h sebességkorlátozás feloldása, amely egyre elterjedtebb gyakorlat, komoly veszélyeknek teszi ki a fiatalokat. A gyerekek nagyon ügyesek és akár segítség nélkül is képesek feloldani a korlátozást, figyelmeztetnek rollerkereskedők. A rendőrség ugyanakkor hangsúlyozza, minden olyan módosítás, amely lehetővé teszi a jármű sebességének növelését, törvénysértésnek minősül. Az érvényben lévő jogszabályok szerint elektromos rollerrel csak bizonyos feltételek mellett lehet közlekedni. Romániában közben rohamosan növekszik az elektromos rollerek piaca. Az ország legnagyobb sportszerkereskedője tavaly 4-szer annyi ilyen járművet értékesített, mint egy évvel korábban.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Az állampolgárok többsége szerint eljött a politikai osztály teljes lecserélésének ideje. Akadozik a parkingorádi a platform, de a kifizetett parkolóhelyeket az önkormányzat nem veszi el. Rendkívüli hőhullám söpör végig Európán, a Nyugat-Balkánon pedig hosszú évek óta először adta ki hőségriasztást az évnek ebben a szakaszában. Sziasztok, Petru Anita vagyok, a Plusz FM híreit halljátok. A román állampolgárok több mint kétharmada véli úgy, hogy elérkezett a pillanat a politikai osztály teljes megújítására, derül ki az INSZKOP legfrissebb közvéleménykutatásából. A felmérés arra is rámutat, hogy a megkérdezettek csaknem fele azt gondolja, az államnak akkor is meg kell védenie a lakosságot, ha ezzel azt kockáztatja, hogy nem tudja visszafizetni az államadóságot. A kutatásban résztvevők elsöprő többsége a politikai béke mellett foglalt állást, a válaszadók teljes mértékben egyetértenek azzal az állítással, hogy Romániának stabilitásra van szüksége, nem pedig politikai konfliktusok. A felmérés egy meglehetősen megosztó gazdasági kérdésre is rávilágított, a lakosság védelmét az államadóság árán is fontosnak tartják. Sok nagyváradi autós nem tud regisztrálni a parkingorádi platformon, ezért ismét a polgármesteri hivatalhoz irányítják őket. A városvezetés szerint az adatbázisok közötti eltérések okozzák a fennakadásokat. Jelenleg több mint 1000 olyan nagyváradi várja szerződése jóváhagyását a rendszerben, aki már kifizette lakóhelyi parkolóját. További 7500-an még online fiókot sem hoztak létre, miközben mintegy 5000 olyan autós vár a meghirdetett licitekre, akiknek még nincs parkolóhelyük. A rendszer digitalizálása tehát nem oldja meg az alapvető problémát. Nagyváradon jelenleg mintegy 124 000 autó van forgalomba helyezve, miközben alig több mint 30 000 parkolóhely áll rendelkezésre, vagyis négyszer kevesebb, mint amennyire szükség lenne. Rendkívüli hőhullám söpör végig Európán, a Nyugat-Balkánon pedig hosszú évek óta először adta ki hőségriasztást az évnek ebben a szakaszában. Franciaországban is történelmi csúcsok dőlhetnek meg, minden szuperlatívus lehetséges ennek az epizódnak a leírására, amelyet jelenleg tapasztalunk, idézte az AFP a Meteo France klímakutatóját. Eközben Nagy-Britanniában két napon belül másodszor is megdőlt a májusi hőségrekord. A helyi hőmérsékletek a pünkösdi hét végén emelkedtek meg, mivel Franciaországban és Nyugat-Európa egész területén egy hőkupola van jelen, amely egy magas nyomású zóna és blokkolja az Észak-Afrikából érkező meleg levegőt. A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a klímaváltozás következtében, amelyet elsősorban a szén, az olaj és a gáz elégetésével keletkező széndioxidnak a felhalmozódása okoz a légkörben, az ilyen hőhullámok egyre gyakoribbak, intenzívebbek és korábbiak lesznek.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,